szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szoktak.

0: helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Neki elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem. Megfordul utána a világ egyetem. Kigyúlnak a lámpák, amerre jár, s keringőzni kezd el minden Szent János bogár, és ő úgy lép, mint senki más. Becsukja a szemedet, hogy a szíveddel is láss, kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen, olyat

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak, ők nem alszanak. Ébredj fel, kedves, már közel járnak, azt hittük, nem lesz vége a világnak, van hátra pár nap.

jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Nagy az érdeklődés a tankerületek élére. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nagy az érdeklődés a tankerületi vezetői székekért, minden központban legalább 3 pályázó méretteti meg magát, tudta meg az Index Horváth Pétertől, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökétől. A beérkezett műveket az iskolák és az önkormányzatok véleményezhetik, amelyeket a döntéshozók számításba vesznek majd az elbíráláskor, igaz nem kötelező érvénnyel. A végleges eredmények október végére várhatók. Fontos változás, hogy a korábbi határozatlan idejű megbízások helyett a tankerületi vezetőket ezúttal 5 évre választanák meg. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Rendeletben szabályozná a rövid távú lakáskiadást a 13. kerületi önkormányzat. A tervezet szerint 2027-től csak akkor működhetne Airbnb vagy más turisztikai célú magánszálláshely egy épületben, ha ehhez a társasház vagy lakásszövetkezet közössége közgyűlési határozattal hozzájárul. A szabályozás előkészítésének egyik oka, hogy december 31-én lejár a budapesti Airbnb moratórium, így újra lehet majd új magánszálláshelyeket nyilvántartásba venni. Az önkormányzat a lakosság véleményét is várja a tervezett szabályokról. Újabb 2 hónappal, november 28-áig meghosszabbította a bíróság a Szőlő utcai javítóintézet volt főigazgatójának és társának letartóztatását. A végzés a védői fellebbezések miatt még nem végleges. A volt vezetőt és élettársát emberkereskedelemmel, kényszermunkával és más bűncselekményekkel gyanúsítják. A nyomozást tavaly ősszel a központi nyomozó főügyészség vette át, az ügyben pedig jelenleg 12 gyanúsított szerepel. A volt főigazgató és társán kívül további 4 ember áll bűnügyi felügyelet alatt.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután után 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
3: Szeptember 27-e van, 6 óra múlt néhány perccel. Szép jó reggelt, ez a hónapunknak az utolsó vasárnapja, úgyhogy töltse meg tartalmasan, igazán érdekes programokkal. Egyébként az Adalbertek ünnepelnek a mai napon. A Ma kedvence és a tegnap slágerei mellett pedig itt lesznek a Csillagüzenetek, de a múltban is kalandozunk egy kicsit. Szép jó reggelt, rádiózunk együtt ebben a korai órában. A stúdióban Díjas Anita.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: ma kedvence és a tegnap slágerei pörögnek a ma ünneplőknek. A szeptember 27-i születésnaposokat köszöntöm sok szeretettel az Adalbertek mellett, mert hogy ők a mai névnaposok. A név egyébként germán eredetű férfi keresztnév, amely a nemes és a fényes híres szavak összevonásából származik. De mellettük lehet még köszönteni a Damosokat, a Florenciákat, a Mirabellákat, a Vincéket, a Károlyokat, a Dömjéneket, a Dömösöket, a Kozimákat, vagy éppen a Kósákat is, mert hogy ezek a nevek is szerepelnek a szeptember 27-i névnaptárban. Születésnaposok tekintetében pedig sok híresség kötődik a mai naphoz. Jancsó Miklós, kétszeres Kossuth díjas magyar filmrendező a mai napon ünnepelne, 1921-ben született. De itt van a Grammy díjas amerikai rockénekes színész is, akinek a dalai szerintem sokunk fiatal korát határozták meg. Meatloafról van szó, 1947-es születésű. Aztán Bacakó Péter is ma ünnepelne, a magyar súlyemelő olimpiai bajnok 1951-ben született, de az Oscar-díjas amerikai színésznő Gwyneth Paltrow is ma ünnepel, 1979-ben született, míg a magyar fotomodell műsorvezető színésznő Görög Zita 1979-ben látta meg a napvilágot. De akiket én első körben köszöntök, ők természetesen az antritos születésnaposok. Isten éltesse őket nagyon sokáig, akár csak a névnaposokat, de nem feledkezem meg azokról sem, akik valami évfordulót ülnek ma. Úgyhogy pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit itt a vasárnap reggelünkben, amely egyébként szeptember utolsó vasárnapja, és az időjárást elnézve érdemes kültéri programokkal megtölteni. De azért a zenék sem maradjanak el, úgyhogy már jönnek is.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: reggeli utazásunkra. Invitálom a ma kedvence és a tegnap slágere után itt a Rádió Antriton a vasárnap reggelünkben. 1825-nél kezdünk. A vasút születés napja ez az évszám, az első vaspálya megnyitása, méghozzá Angliában, Stockton és Darlington között. Aztán már Hamburgban járunk, 1863-ban, ekkor nyílt meg az újjáépített Szent Miklós templom. 21 évvel később a budapesti operaház ünnepélyes megnyitására is sor került 1884-ben, míg ezen a napon 1908-ban készült el az első Ford T-modell, aztán 1920-ban a Magyar Királyi Honvéd Hadi Akadémia megkezdte működését. 1937-ben pedig egy igazán különleges iskola nyitotta meg kapuit az amerikai New York állambeli Albionban. Ez volt az első Mikulás iskola, ahol a jelentkezők elsajátíthatták a télapó szerepéhez szükséges tudnivalókat. 1938-ban pedig egy igazi tengeri óriás került a figyelem középpontjába. Glasgow-ban vízre bocsátották a Queen Elizabeth óceánjárót, amely a világ egyik leghíresebb utasszállító hajója lett. 1959-ben pedig hazai esemény következett, ekkor adták át a forgalomnak az újjáépített Tokaji Tisza hidat, amely ismét fontos összeköttetést teremtett a folyó két partja között. Míg 1984-ben díszelőadással nyitották meg a felújított 100 éves budapesti operaházat. Aztán két évvel később, 1986-ban Battonyán felavatták az első magyarországi SOS gyermekfalut. De világnapokból sincs hiány, a fehér kendő napja a mai, amely a béke és a fegyverszünet szimbóluma is, az ünnep Grúziából ered, ahol 1993-ban a nők ezrei tüntettek a békéért fehér kendőt viselve, saját eszközükkel küzdöttek a háború ellen, illetve annak megszüntetésért, mert hogy a hagyomány szerint a férfinak be kell fejeznie a harcot, hogyha a nő odadobja a fehér kendőjét. Aztán szeptember utolsó vasárnapja a hallássérültek napja is. A nap célja a hallássérültek és a hallók összehozása, a különbségek feloldása, a hallási fogyatékossággal rendelkezők támogatása. De a szívünk napját is ma tartjuk, szeptember 27-én, a Szív Világszervezet törekvéseinek köszönhetően ünnepeljük 2000 óta, minden szeptember utolsó vasárnapján. A nap célja a szívbetegség megelőzése és a jobb életminőség elérése, kifejezetten a fejlődő országokban. Az Idegenforgalmi Világszervezet is a mai naphoz köt egy világnapot. 1980-as kezdeményezésének köszönhetően ez a nap a turizmus napja. Őket ünnepeljük, ezt a vendéglátási ágat. A nap célja a turizmus előmozdítása és népszerűsítése világszerte, az utazási lehetőségek segítése és a kirándulások ösztönzése, amelyhez egyébként jó segítség lehet az internet is. Habár a google.com domain már 1997. szeptember 15-én megszületett, a cég csak 1998. szeptember 4-én alakult meg hivatalosan, és a Google születésnapjának pedig szeptember 27-ét választották. Úgyhogy Isten éltesse ezt a felületet, és ha már Google, a ma kedvencei és a tegnap slágerei itt vannak velünk, akár online formában is a www.antrit.hu oldalunkon keresztül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
7: Egy délután tele élményekkel.
6: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
7: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
6: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
8: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
9: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
8: Nyaralást? De jól megy valakinek.
9: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
8: Aha, így már értem.
10: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.
11: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

kedvence és a tegnap slágerei után pedig elárulom, hogy a hétvége különleges asztrológiai hangulatú lesz. Köszönhető ez talán a teli holdnak. No, de nézzük. Kedves Kos, a hétvége lendületet és határozottságot adhat önnek. Ugyanakkor könnyen előfordulhat, hogy türelmetlenebbül reagál bizonyos helyzetekre. Egy kapcsolatban most fontos lehet, hogy ne csak azt mondja ki, amit gondol, hanem a másik fél érzéseire is figyeljen. Ha valamiben változtatni szeretne, most megteheti az első lépést. Kedves Bika, a hétvége a nyugalom, a biztonság és a rendezés időszaka lehet. Egy családi vagy anyagi kérdésben tisztában láthatja, mi az, ami valóban fontos önnek. Ne hagyja, hogy mások sürgőssége elvegye a saját békéjét. Egy kellemes, meghitt program pedig különösen sokat jelenthet majd. Kedves ikrek, sok gondolat és beszélgetés várhat önre. Olyan információt is kaphat, amely miatt át kell gondolnia egy korábbi elképzelését. A hétvége kedvez a találkozásoknak, közös programoknak és az őszinte eszmecseréknek. Egy régi ismerettség pedig ismét fontossá válhat. Kedves rák, érzelmesebb lehet a szokásosnál, és könnyebben megérintheti mások viselkedése. A család és az otthon különösen fontos szerepet kaphat. Ha valamit régóta magában tart, most eljöhet az ideje annak, hogy nyugodtan, mégis őszintén beszéljen róla. Ne akarjon mindenkit megérteni. Kedves oroszlán, a kapcsolatok kerülhetnek a figyelem középpontjába a hétvégén. Egy beszélgetés vagy visszajelzés segíthet megérteni, hogyan látja önt valaki, aki fontos az ön számára. A hétvége ugyanakkor kreatív energiákat is hozhat. Érdemes időt szánnia arra, ami örömet okoz és feltölti. Kedves szűz, most nem szükséges mindent tökéletesen megszerveznie. Egy munkahelyi, pénzügyi vagy családi kérdésben fokozatosan tisztulhat a kép, és rájöhet, hogy egy korábban bonyolultnak tűnő helyzet egyszerűbben is kezelhető. Engedje meg magának a pihenést és a spontaneitást. Kedves mérleg, ez a hétvége különösen sokat mondhat önnek a kapcsolatok egyensúlyáról. Könnyebben felismerheti, hol alkalmazkodott túl sokat, és hol lenne szükség határozottabb kiállásra. Egy őszinte beszélgetés közelebb hozhat valakit, ugyanakkor egy régi helyzet lezárására is lehetőséget adhat. Kedves Skorpió, mélyebb érzések és felismerések kerülhetnek a felszínre. Lehet, hogy egy régi sérelem vagy kimondatlan gondolat ismét eszébe jut, de most már más szemmel tekint rá. A hétvége jó alkalmat kínál arra, hogy valamit végre elengedjen, és ezzel helyet teremtsen valami új számára. Kedves nyilas, mozgalmas és változatos hétvégére számíthat. Egy váratlan meghívás, találkozás vagy spontán program kellemesen felboríthatja az eredeti terveit. Érdemes nyitottnak lenni az új lehetőségekre, mert egy egyszerű beszélgetés is érdekes ötletet adhat a következő időszakra. Kedves Balka, a hétvége arra emlékezteti, hogy a kötelességek mellett önnek is szüksége van a feltöltődésre. Egy családi vagy magánéleti kérdésben fontos felismerésre juthat. Ne érezze úgy, hogy mindig önnek kell mindent kézben tartania. Most a lassítás is előre viheti.

Kedves vízöntő, új gondolatok, érdekes beszélgetések és szokatlan felismerések színesíthetik a hétvégéjét. Egy kapcsolatban tisztában láthatja, mit szeretne a jövőben. Ne ragaszkodjon mindenáron a régi elképzeléseihez, most éppen egy másik megközelítés hozhat megoldást. Kedves halak, érzékeny, intuitív hétvége várhat önre, amikor különösen jól érzékelheti a környezetében zajló változásokat. Egy pénzügyi vagy magánéleti kérdésben azonban érdemes az érzései mellett a konkrét tényekre is figyelnie. Ha időt ad magának, egy fontos döntésben hamarosan megérkezhet a belső bizonyosság. Nos, én hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, aztán jönnek ezek az érzések is. Rádió.

0: Az utolsó dal ebben az órában a szívünk napján, mert hogy a szív világszervezete törekvéseinek köszönhetően 2000 óta hívja fel szeptember utolsó vasárnapja arra figyelmet, hogy a szívbetegség bizony megelőzhető, a jobb életminőség elérésére pedig törekedni kell, kifejezetten a fejlődő országokban. Figyeljen oda szíve egészségére, mozogjon jó sokat, mondjuk a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában ezt megteheti majd a következő órában, de csak a hírek után, mert hogy 7 órás infókkal érkezik hírszerkesztünk, többek között az időjárás tekintetében is útmutatást ad majd nekünk itt a 105.1-en keresztül, de online formában www.antrit.hu oldalunkon keresztül is velünk tarthat. Én számítok Önre a következő órában is. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jayco.fx.hu oldalon vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök. Széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az önegészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
6: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Berlin és Budapest újra szorosabban együtt fog működni. A Tisza és a Fidesz is kivizsgáltatná a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzését. Sóközé rejtett mobilokat akartak becsempészni a börtönbe. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar-német katonai együttműködés erősítését és a védelmi képességek növelését ígérte Boris Pistorius német védelmi miniszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter budapesti megbeszélésüket követően. Pistorius kiemelte, hogy a logisztikai, képzési és fegyverrendszer átadási partnerséget az Oroszország felől érkező növekvő fenyegetés és hibrid támadások teszik indokoltá, miközben elismeréssel szólt a hazai demokratikus folyamatokról is. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy a megbeszélés helyreállt a két ország közötti jó viszony, és rámutatott, hogy a magyar haderőfejlesztés és a NATO kötelezettségek teljesítése nagy mértékben épít a német hadiparra. Belső vizsgálatot kezdeményez a fővárosi Tisza frakció a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzése és üzemeltetése kapcsán, miután felmerült, hogy a nyertes cégnél a BKK egy korábbi munkatársa dolgozik, a karbantartást pedig az ő élettársának vállalata végzi. A Fidesz közben összeférhetetlenségre és silány minőségű kerékpárokra hivatkozva péntek reggel feljelentést tett az ügyben, mivel szerintük a BKK nem vizsgálhatja ki saját magát. A városvezetés egyelőre nem reagált a frakció kritikájára, míg a Podmanicki mozgalom emlékeztetett, hogy korábban ők sem szavazták meg a közbeszerzési döntést. 5 mobiltelefont és 4 SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy sóval töltött zacskóba rejtve budapesti fegyház és börtönbe kedd éjszaka, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés végrehajtás munkatársai. A kamerafelvételek alapján a csomagot korábban dobhatták be. A felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő ember látható, tették hozzá. Azt írták, a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Korábban mobiltelefonokat élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak bejuttatni. Október 10-én 14. alkalommal rendezik meg a kávé napját a Millenáris D-csarnokban, ahol egész nap korlátlanul kóstolhatók a csúcsminőségű kiskereskedelmi forgalomban nem kapható kávék. A rendezvényen a hazai kávévilág ismert szereplői és új pörkölők egyaránt bemutatkoznak, de teák, csokoládék, párlatok és koktélok is várják a látogatókat a helyszínen. A programban bemutatók, kávékóstolók és szakmai workshopok is szerepelnek, a látogatók az otthoni kávékészítésbe, illetve a fermentáció világába is betekinthetést nyerhetnek egyebek mellett.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután után 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Az Adalbertek napján kívánok csodaszép reggelt, köszöntöm őket szeretettel itt szeptember 27-én, a hónap utolsó vasárnapján, ami egyébként a hallássérültek, illetve a fehérkendő napja is. Ünnepeljük meg ezeket a világnapokat a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel itt a Rádió Antriton. A stúdióban Gulyás Anita, bízom benne, hogy velem tölti ezt az órát is. Jó reggel!
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap. Rádió
9: Antrit. Well, we finally here, right?
10: Well,
9: it's Friday.

0: odafigyelni, hogy minél tovább megőrizhesse szellemi frissességét, és hogy mit is tehet egyáltalán a demencia kockázatának csökkentésért? Nem egy egyszerű kérdés, igaz? A demencia bizony nem az öregedés természetes velejárója, és bár teljes bizonsággal nem előzhető meg, életmódunkkal bizony sokat tehetünk agyunk egészségért. A rendszeres testmozgás például, az egészséges táplálkozás, a szellemi aktivitás, ez nagyon fontos, és a társas kapcsolatok ápolása, valamint a magas vérnyomás és a cukorbetegség megfelelő kezelése mind-mind egy olyan kulcs szereplő ennek megelőzésében, amelyre érdemes odafigyelni. De hogy vajon mit is élhet át a demenciával élő ember, hogy hogyan is változik meg egyáltalán a világa, és miként segíthetünk mi kívülállók neki abban, hogy a mindennapokban is megőrizhesse a méltóságát. Nos, ezekre a kérdésekre kaphatnak választ azok, akik elmennek az Egészség Szabad Egyetem következő rendezvényére, amely szeptember 30-án szerdán 17 órakor kerül megrendezésre a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében. Az előadást Kollár István filmrendező, az Alzheimer című díjnyertes film alkotója, az Alzheimer Segítő Egyesület elnöke tartja majd, és azt gondolom, hogy ez egy elgondolkodtató este lehet mindannyiunk számára, amely talán segíthet jobban megérteni a demenciával élők mindennapjait, és közelebb is hozhat bennünket ahhoz, hogy segíthessünk azoknak a családtagjainknak, akik sajnos ezzel a betegséggel kénytelenek élni. Talán az ön családjában is van, vagy volt ilyen, de ha nem, akkor ne is legyen. Azt hiszem, nagyon szomorú látni tényleg, amikor egy szerettünket olyan élethelyzetben találjuk, amelyben talán ő sem találja meg magát. De hogy vajon mit is érezhetnek, ahogy mondtam, ez az előadás erre talán némi választ vagy útmutatást adhat nekünk családtagoknak, úgyhogy érdemes ott lenni Egészség Szabad Egyetem itt Szekszárdon a Babits csatártermében. Tudás, odafigyelés, törődés, azt hiszem ezek a kulcsszavak, amelyek jellemezhetik ezt a rendezvényt, amely jövő héten szerdán, szeptember 30-án lesz 17 órai kezdettel, és szeretettel várnak mindenkit. Én pedig szeretettel pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit itt a Rádió Antriton. Szép jó reggelt!
1: Ez a Rádió Antrit!

0: ezek a ma kedvenceim és a tegnap slágerei nálunk itt a Rádió Antriton. Szép jó reggelt, vasárnap van, méghozzá szeptember utolsó vasárnapja ez, és a teli hold is rányomja a bélyegét, azt hiszem, az éjszakáinkra. Nem tudom, hogy ön észrevette már esetleg, hogy másképp alszik akkor, amikor teli hold van ebben az egy-két éjszakában. Bizony vannak, akik nehezebben alszanak el ilyenkor, mások nyugtalanabbak és feszültebbnek is érzik magukat, de vajon valóban hatással van-e ránk a hold? Vagy inkább csak hiedelem ez, és a saját megfigyeléseink alakítják ezeket a benyomásokat? De hát a teli hold látvány azért kétségtelenül különleges, és ebben most részünk volt, lesz még azért a következő napokban, ahogy fogyatkozik a hold nagysága. A gravitáció bizony hatással van a Földre, mármint hogy a hold gravitációja, és az árapály jelenség is mutatkozik ilyenkor. Az emberi szervezetünkre gyakorolt hatásáról azonban már jóval óvatosabban kell fogalmazni, pedig ha még ennek nincs is alátámasztott bizonyítéka, azért szerintem az emberek nagy többsége be tud számolni ilyenkor arról, hogy nagyon-nagyon rosszul éli meg az ilyenkor telő éjszakákat. Egy 2013-as mindössze 33 résztvevő adatait elemző laboratóriumi vizsgálat szerint teli hold környékén átlagosan 20 perccel rövidült az alvás, és 5 perccel tovább tartott az elalvás. Egy jóval nagyobb 2024-ben ismertetett kutatás viszont 100 000 ember alvási adatait elemezte, nem talált érdemi összefüggést a holdfázisok és az alvási időtartama között. Fogjuk a holdra vagy sem? Hát nem tudom. Önre bízom, az biztos, hogy állítólag a mai napon 23 fokig csúszhat a hőmérőnk higanyszála. Az éjszakák viszont hidegek, mert hogy 8 fokról indulunk. Didergős a reggel, tessék felöltözni, hogyha most indulna a nagy hétvégi bevásárlásra, amelyhez kitartást kívánok. A ma kedvence és a tegnap slágerei itt vannak velünk a 105.1-en, vagy online formában is velünk töltheti a napot a www.antrit.hu oldalunkon keresztül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ki a Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ezen a héten is kedvező árakkal vár a CBA. Ajánlatunk 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1799 forint per kilogram, Traubi szénsavas üdítők 459, Iskonét olaj 699, Nescafé 3-1-ben instant kávé 899 forint. Ajánlatunk szeptember 24-től 27-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
7: Haló!
8: Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
11: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: kedvenceim és a tegnap slágerei hol máshol. Itt a Rádió Antriton, szép jó reggelt. Van még egészen pontosan a mai napot is beleszámolva 5 napja arra, hogy fotózzon. Rend a káoszban a természet egyensúlya, ez a pályázati felhívása az I. és Gyula könyvtárnak. Te hogyan látod a természet rejtett rendjét? Ezt a kérdést tették fel mindazoknak, akik előszeretettel ragadnak fényképezőgépet, vagy a telefonjukat veszik elő fotózás céljából. Az a lényeg, hogy meg kell mutatni egy fotón keresztül, hogy ön hogy is látja a rendet a káoszban, mindezt a természetben. Olyan képeket várnak, amelyek természetes látszólagos káoszban felfedezhető harmóniát, mintázatokat és egyensúlyt ragadják meg. Legyen szó kertről, vad természetről, vagy akár egy apró részletről. Legyen ez egy városi kert, mármint hogy a településen belül, akár az ön kertjén belül, a szomszéd kertjében, kint az erdőben. A lényeg annyi, hogy Tolna megyében kell, hogy készüljenek ezek a felvételek. Tulajdonképpen bárki fotózhat, nincs ez tudáshoz kötve, amatőr fotósok képeit is szeretettel várják. Maximum 3 saját készítésű pályamunkát lehet beadni. Minimális utómunka megengedett ezeknél a képeknél, például a fényszín korrekció még belefér, no de az AI-jal generált, vagy éppen ennek a segítségével módosított képeket nem fogadja majd el a zsűri. Egyébként október 1-e a határidő, amíg be kell érkezni ezeknek a pályamunkáknak, méghozzá e-mailen keresztül kell eljuttatni, és értékes nyeremények várnak az első 3 helyezetre, közönségdíjat is odaítélnek majd, illetve a legjobb képeket kiállítás keretein belül is láthatjuk majd. Úgyhogy érdemes utána nézni ennek a lehetőségnek, az I. és Gyula könyvtár közösségi oldalán is megtalálja. Rend a káoszban a természet egyensúlya, ez az amatőr fotópályázat címe, ahova akár ön is pályázhat, hogyha körülnéz a környezetében, és lát valami olyan kis apróságot, amely az ön szemléletéből ezt adhatja vissza egy fotón keresztül. Én jó kattogtatást kívánok mindenkinek, ehhez pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit itt az Antriton. Jó reggelt!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: utolsó dal volt, no nem mára, csak ebben az órában. Hírszerkesztőnknek adom át a mikrofont, aki a 8 órás információkkal érkezik, és hogyha szemfüles nyomon követi a Facebook oldalunkat, akkor már azt is tudhatja, hogy kik lesznek a következő órában a stúdió vendégeim, hiszen jön Megyei Mozaik című magazin műsorunk, tartalmas beszélgetések, természetesen zenékkel fűszerezve, úgyhogy a ma kedvenceiből és a tegnap slágereiből sem lesz hiány. Hogyha esetleg csak online módon tudna velünk tartani, ne aggódjon, megteheti. www.antrit.hu oldalunkon keresztül elérheti a következő két órát is. Rádiózzon velünk, jönnek a legfrissebbek, megtudhatjuk, hogy milyen idő vár ránk így szeptember utolsó vasárnapján.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ezen a héten is kedvező árakkal vár a CBA. Ajánlatunk 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1799 forint per kilogram, Traubi szénsavas üdítők 459, Iskonét olaj 699, Nescafé 3-1-ben instant kávé 899 forint. Ajánlatunk szeptember 24-től 27-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
4: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
2: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Csoportos ételmérgezés történt Budapesten és környékén, több gyerek kórházba került. Módosított szerződés miatt van lezárva az M1-es 80 kilométeren. A fővárosi közgyűlésen is vita téma volt a vízhálózat állapota. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerda óta 8 iskolás és óvodás gyerek került hasonló tünetekkel a Heimpál kórházba 3 fővárosi kerületből. Többek között a 6. és 21. kerületből és Maglódról tudta meg az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A közös pont a szerdai ebéd lehet, ugyanis minden érintett intézménynek ugyanaz a közétkeztető cég főzte az ételt. Az érintett kerületek vezetői szerint több gyerek is rosszul lett, ám nagy részük otthon gyógyul. Csepelen 26 óvodás, a 6. kerületben 34 óvodás lehet érintett az étel. A kormányhivatal vizsgálatot indított. A koncessziós szerződés módosítása állhat az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszán tapasztalható kiterjedt lezárások hátterében, mutatott rá a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról beszél, egy szerződés módosítás miatt kaphatta meg verseny nélkül a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó MKIF az M1-es autópálya Bicske és M0-ás közötti szakaszának kivitelezését. A döntéshozók közlekedésbiztonság okokra hivatkozva adták egy kézbe a munkálatokat, ami az egyik oldal közel 80 kilométeres egyidejű lezárásához és mindennapos fennakadásokhoz vezetett. Ez a gyakorlatban óriási terhet ró az autósokra, ráadásul az állam korábban kifejezetten felmentette a céget a szabályok alól, amelyek alapesetben még a mostani korlátozás felét sem engednék meg. A fővárosi vízhálózat kritikus állapotára hívta fel a figyelmet a pénteki közgyűlésen Szaniszló Sándor és Baranyi Krisztina. A helyzet romlásáért és a forrás hiányért a rezsicsökkentést, valamint a kormány téve felelőssé. Karácsony Gergely főpolgármester az árak módosításának jogát vagy állami támogatást csörgetett a felújításokhoz, igazságtalannak nevezve a jelenlegi rezsipolitikát, miközben Kis Ambrus a vízszolgáltatási és piaci ára közötti drasztikus különbség veszélyeire figyelmeztetett. A Fidesz visszautasította a vízdíjak emelését a családok védelmében, Gulyás Gergely Kristóf pedig demagógiának nevezte a főpolgármester álláspontját, hangsúlyozva, hogy a kormány uniós forrásokból költött a hálózatra. A GVH jelenleg 22 kartelügyben folytat versenyfelügyeleti eljárást. Ez háromszor annyi, mint az Európai Unió tagállamaiban működő versenyhatóságok 2025 évvégi folyamatban lévő átlagos kartelügy száma. Egy-egy ilyen eljárás tipikusan nem egyetlen tenderről szól. A 22 kartel eljárásban a GVH összesen több mint 1800 tendert vizsgál, ebből több mint 1000 közpénzből finanszírozott. A folyamatban lévő kartel eljárásokban érintett vállalkozások száma meghaladja 250-et.
3: Rádió Andrét időjárás.
4: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal.
3: Indul a megyei mozaik.
5: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információk.
3: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
5: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
6: 2026. szeptember 27-én 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz Bátaszék újonnan megválasztott polgármestere, dr. Béres Judit, de érkezik a stúdióba a szekszárdi Rotary Klub leköszönt elnöke, Zsámboki Árpád is. Ahogy minden vasárnap, most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre itt, az FM 105.1-es hullámhosszon. Rövid hírösszefoglalóval kezdünk, a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk és bennünket a következő 2 órában is.
5: Rádió Antrit.
3: Megyei mozaik.
5: Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd!
7: Rádió Antrit.
8: Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

0: hírek, érdekességek, programok.
1: Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Most következő heti hírösszefoglalónkat Janner Julitól hallja.
3: A Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát kapta Bojár János bátaszéki tagságú sírkövesmester. Történelmi pillanatnak és méltó elismerésnek volt tanúja a bátaszéki delegáció szeptember 17-én csütörtökön Budapesten, a 33. Magyar Kézművesség napja alkalmában rendezett ünnepségen, az Ipartestületek Budapesti Szövetségének impozáns Veselény utcai dísztermében Bojás János bátaszéki tagságú sírkövesmester átvehette a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Miért különleges ez az elismerés? A Magyar Kézművességért díj az Ipartestületek Országos Szövetsége által adományozható legmagasabb rangú szakmai kitüntetések egyike. Azoknak a kiváló szakembereknek és mestereknek jár, akik évtizedeken át kiemelkedő szakmai tudásukkal, példamutató hivatástudatukkal, a kézműves hagyományok ápolásával és a helyi közösségek iránti elkötelezettségükkel szolgálják a kisiparosságot. A bátaszéki iparos most első alkalommal részesült ebben a magasrangú aranyfokozatú elismerésben. A kitüntetésre a bátaszéki ipartestület terjesztette fel a tagját, és az ünnepélyes díjátadásra elkísérte őt a helyi ipartestület delegációja, Gerencsér János, Leark Béla és Péter Gábor is. Ez az elismerés nem csak Bojás János mester érdebe, hanem a bátaszéki ipartestület közösségének erejét is jelzi. A hosszú múltra visszatekintő bátaszéki szervezet jelenleg 85 fizetőtaggal, valamint a nyugdíjas és pátolótagokkal együtt összesen 110 fős aktív tagsággal működik bátaszéken. Újabb Erasmus kalandra indult a Csapó Dániel középiskola csapata, ezúttal 8 fő, 11-12. Osztályos mezőgazdasági technikus tanuló és egy kísérő tanár indult útnak szeptember 14-én Németországba, hogy az Erasmus Plus program keretében szakmai gyakorlaton vegyenek részt Köln-ben. A megérkezés után megnézték a gyakorlati helyüket, ahol munka és balesetvédelmi oktatás után bele is vághattak a szakmai munkába. Megismerkedtek az állattartó telep mindennapjaival és betekintést nyerhettek a kézi és gépi fejés folyamatába is. Az első napok sok új élményt, tapasztalatot és szakmai ismeretet tartogatott számukra. A program szeptember 25-én ér véget. A napokban Remete Szőlősön rendezték meg a 3. belügyi drónkupa 2026 elnevezésű versenyt a rendőrségi oktató és kiképzőközpont területén. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság csapata első alkalommal vett részt az idén 28 alakulatot számláló megmérettetésen. Az indulók között volt több vármegyei rendőrfőkapitányság csapata, a Budapesti Rendőrfőkapitányság, a Készenléti Rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szervei, a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokság és területi szervei, az Országos Polgárőr Szövetség, továbbá a Nemzeti Adó és Vámhivatal versenyzői. A selejtezőt a vármegyei rendőrök a 7. helyen zárták, ezzel tovább jutottak a legjobb 14 csapat közé. A második napon az előkelő 8. helyet szerezték meg. A csapat tagjai voltak Szemes Norbert, Pernyész József, Herbert Tamás, Szentes Bálint, Lusíj Dávid és Bajusz Szilárd. 300 résztvevő, tűzoltó csapatok, családok és rengeteg gyermek töltötte meg szombaton a tengerici sportpályát. A Tolna vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tolna vármegyei Tűzoltó Szövetség közös szervezésében megrendezett Tolna vármegyei tűzoltóverseny ezúttal sem csupán a megmérettetésről, hanem a közösségről és az együtt töltött napról is szólt. A hivatalos megnyitón elsőként Kajsza Béla tengelic alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolna vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, végül Szabó Tamás, a Tolna vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke szólt a megjelentekhez. A versenyzők több korosztályban és versenyszámban tették próbára felkészültségüket. A nap egyik leglátványosabb megmérettetése a legerősebb tűzoltók versenye volt. A nőknél a 30 év alattiak között Kocsis Barbara, a 30-45 éves korosztályban Tótné Horváth Ágnes, a 45 év felettiek között Lukács Lilla végzett az élen. A férfiaknál a 30 év alatti kategóriában Balázs Dániel, a 30-45 évesek versenyét Szalai Ákos, még a 45 év felettiekét Wolf István nyerte. A gépjárműfecskendő szerelés vándorkupáját a Dunaszentgyörgy öte érdemelte ki. A mezőny életkori sokszínűségét jól mutatta, hogy a legfiatalabb versenyző a Cikádor Főnix színeiben induló 2019-ben született Sallai Hajnalka, és a legidősebb résztvevő az 1959-ben született Tamás László, a Tevel öte versenyzője között 6 évtized volt a korkülönbség. A versenyszámok után közös ebéd várta a résztvevőket, majd az eredmény hirdetéssel és a díjak átadásával zárult a program. Az Európai Sporthét az Európai Bizottság 2015-ben indított azóta 42 országra kiterjedő kezdeményezése, amely a rendszeres testmozgásra ösztönöz. Idén rendezik meg 11. alkalommal, szeptember 23 és 30 között. A Be Active Your Way mottóval, vagyis légy aktív a saját stílusodban, mindenki a saját tempójában, a magának megfelelő módon mozogjon. A kampány csúcspontja a szeptember 26-i Be Active Night, amikor egész Európában egyszerre kapcsolódnak be a résztvevők a mozgásba. Az Atomerőmű Sportegyesület az idén Be Active esemény szervezőként csatlakozik a kampányhoz. Szeptember 23-30 között 8 napos, teljesen ingyenes sportrendezvény sorozatot tart Pakson és környékén, amelyben mind a 7 szakosztályának 11 sportága bemutatkozik. A program az ASE sportcsarnokokban és további helyszíneken, a Judo központban, az ASE csónakházban és az ESZI sportcsarnokban zajlanak, és minden esemény hivatalosan felkerül az Európai Biaktív esemény térképre is. Hogyan segíthetnek a múzeumok eligazodni a mesterséges intelligencia és a valósághű, mégis hamis tartalmak világában? Erre a kérdésre is keresi a választ az idei múzeumok őszi fesztiválra, amelyhez a Szekszárdi Vosinszki Mor Múzeum is csatlakozott, tudtuk meg a múzeum oldaláról. A mesterséges intelligencia korában egyre nehezebb eldönteni, mi az, ami valóban megtörtént, és mi az, ami csupán a technológia lenyűgözően élethő alkotása. Hamis képek, manipulált videók és nehezen ellenőrizhető információk között különösen felértékelődnek a hiteles források. Éppen erre irányítja rá a figyelmet a szeptember 28-án induló 21. Múzeumok őszi fesztiválja, amelynek idei kiemelt tematikája a tárgyi bizonyíték. A fesztivál központi gondolata szerint a múzeumokban őrzött eredeti tárgyak, dokumentumok és tárgyi emlékek nem csupán a múlt darabjai, kapaszkodót adnak ahhoz is, hogy jobban megértsük a világot, amelyben élünk. Az idei rendezvény sorozathoz csak nem 150 intézmény csatlakozott országszerte, köztük a Szekszárdi Vosinszki Mor Múzeum is. A programok több tematika köré szerveződnek, amelyek között a közösségi élményeknek, a hagyományoknak és a kulturális örökség felfedezésének is fontos szerepe jut. A program sorozat első helyi eseményén szeptember 29-én Tolna megye irodalmi öröksége elevenedik meg Szekszárd utcáin. A program a Vosinszki Mor Múzeum elől indul 15 órakor. A résztvevők ezúttal nem egy múzeumi teremben találkoznak a múlt emlékeivel. Szekszárd belvárosának utcái válnak az irodalmi barangolás színpadává. Lovas Csilla főmúzeológus és Rubányi Anita múzeum pedagógus vezetésével a város olyan pontjait járják végig, amelyekhez Tolna megye íróinak és irodalmi életének történetei kapcsolódnak. A séta során a résztvevők Tolna megyei írók műveiből hallhatnak részleteket, mégpedig az azokhoz kapcsolódó helyszíneken.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Kicsit majd beszélgetünk a jövőről is, a múltról, de a jelenről is. Stúdió vendégem dr. Béres Judit, aki az újonnan megválasztott polgármestere Bálthazéknek. Sok szeretettel köszöntöm, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, én is üdvözlök mindenkit!
2: Hogy érzi magát? Hiszen a cím már az öné, bár a hivatalos beléptetés az majd csak hétfőn lesz, ugye?
3: Igen, igen, igen. Köszönöm szépen, az első eufórián túl vagyok már. Alapvetően ugye az ünneplés a vasárnapról szólt, alapvetően vasárnap estéről, illetve hát még a hétfőről is. Aztán ugye jogszabály szerint a polgármester a választással elnyeri tulajdonképpen a pozíciót, és hát azért ma a héten már bent jártam. Így van, a hivatalban megismerkedtem a kollégáimmal, már hivatali dolgokat is intéztünk. Most már azt látom, de hát azt azért eddig is tudtam, hogy ugye az önkormányzati az önkormányzati hivatali munka azért az nagyon széleskörű, nagyon sok területet átfog, nagyon sok területhez kell érteni, úgyhogy igen, föl kell kötni ezt a bizonyost ahhoz, hogy az ember ezt jól tudja csinálni.
2: Hétfőn már járt itt nálunk a stúdióban, úgyhogy egy kicsit kivesézték azt a témát, hogy mit is szeretne majd elérni a közeljövőben. Most nyúljunk vissza egy kicsit jobban a múltba. Ki is Béres Judit tulajdonképpen? Mit tudhatunk önről?
3: Hát én Bálthazéken születtem, ott is jártam általános iskolába, gimnáziumba. Onnan felvételiztem ugye még az őskőkorban a Pécsi Tudomány Egyetem állami és jogtudományi karára. Ez 1973-ban volt, és ott végeztem 1978-ban. Aztán onnan Vácra kerültem az ügyészségre. Mostani fiatalok már nem is ismerik jószerivel azt a szót, hogy társadalmi ösztöndíj.
2: Nem nagyon lehet.
3: Így van, tehát akkor a Pest megyei főügyészség toborzott kvázi munkatársakat, ugye az állami szféra abban az időben nem volt annyira kapós, és hát akkor én így jelentkeztem oda, és ezért aztán Vácon kezdtem meg a munkás életemet. Ott voltam egészen 1984-ig, onnan kerültem vissza Szekszárdra, a szekszárdi ügyészségre. Ott 1988-ig dolgoztam. 1988-ban a Bonyhádi Zománciárba mentem jogtanácsosnak, ott voltam egy évig, nagyon-nagyon-nagyon jó volt, én nagyon szerettem ott lenni, nagyon jó közösség volt, és most borzasztóan vérzik a szívem a hírek hallatán. És 89-ben viszont visszajöttem, ha úgy tetszik, Szekszárdra a bíróságra, és azóta folyamatosan a bíróságon dolgoztam, családi okoknál fogva 93-ban elköltöztünk Kőszegre, és szintén családi okoknál fogva 2007-ben visszaköltöztem Bálthazékre, és a szekszárdi járásbíróságra, vagy városi bíróság volt akkor, városi bíróságra, és aztán onnan mentem nyugdíjba 2020-ban. Három fiúgyermekem van, férjemmel együtt, férjemmel második házasságban élünk, és összességében a két oldalról 12 unokánk van,
2: ebből
3: kettő lány.
2: Ez szép fiú. Szám, akkor elég kielégíteni a gyerkőt igényeit, hogy mindenkinek meglegyen a kis boldogsága.
3: Igen. Tehát röviden ennyi vagyok én.
2: Ha jól értem, akkor azért jó hosszú évek az időszak, amit nem Bálthazéken töltött. Igen. Milyen érzés volt visszatérni anno a településre? Sokat változott abban az időben?
3: Hát ugye, hogy is mondjam csak, tehát lehet, hogy az én lelkemben változott a település, vagy az én lelkemben volt korábban egy picit más, ugye az ember gyerekként...
2: Máshogy látja a dolgokat.
3: Máshogy látunk dolgokat. Én gyerekként imádtam itt lenni, nagyon-nagyon szerettem, de meg kell, hogy mondjam, hogy hát lehet, hogy ez egy picit ünneprontásnak is tűnik, vagy tűnhet most, de amikor Kőszegen voltam, azt mondtam a férjemnek, meg a gyerekeimnek, ha én meghalok, akkor engem Bálthazéken temessenek el. És nagyon-nagyon jó volt visszajönni. Tehát most azért nem látom annyira szépnek, meg jónak a dolgokat. Ugye az ember felnőtt, sok mindent más szemmel lát, sok mindent sokkal kritikusabb szkeptikusabban néz, de én nagyon szeretek itt lenni. Én értem itt az embereket, én azt gondolom, hogy értjük egymást, és az ember, ugye azt szoktam mondani, hogy érted, haragszom, nem ellened, szóval az nem baj, ha az ember kritikus, az nem baj, ha az ember megmondja a véleményét, de ha ezt jó szándékkal és odafordulással teszi, akkor én azt gondolom, hogy ez csak előre vihet mindenkit.
2: Stúdió vendégem dr. Béres Judit, jövünk vissza pillanatokon belül.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrét megyei mozaik.
2: Bátaszéken új polgármestert választottak. A szavazatok 60,24%-át sikerült megszereznie dr. Béres Juditnak. A polgármester asszony itt van velem a stúdióban. Az előzőekben ott hagytuk abba, hogy az ő szemében egy kicsit változott Bátaszék az idő alatt, amit nem a településen töltött. És talán meg is válaszolta azt a kérdést, hogy miért is szerette volna ezt a polgármesteri széket. Gondolom szeretné ön is a változást, hogy esetleg az a fény meglegyen, amit gyerekként látott.
3: Igen. Elsősorban, tehát azt gondolom, hogy alapjaiban teljesen rendben van a város. Én azt látom, de ez persze természetesen nem csak Bátaszékre jellemző, hanem nagyon sok helyre, amit úgy többé-kevésbé ismerek. Alapvetően én azt gondolom, hogy mindenhol kezdenek a közösségek szétesni.
2: Sajnos picit, igen.
3: És én ezt a fajta régi közösséget szeretném egy picit visszahozni, természetesen nem abban a régi formában, mert az már nem lehetséges, hiszen teljesen mások a jelenleg itt élők és a felnőtt emberek, de én azt szeretném, ha mindenki egy picit megpróbálná kivenni a részét a falu életéből. Azt szeretném, hogyha mindenki öntudatosan és öntudatos polgármódjára tudna és akarna beleszólni akár azokba a dolgokba is, amit az önkormányzatban tervezünk, vagy csinálunk. Ez az egyik célom. Én azt is szeretném, hogy a fiatalok sokkal, de sokkal jobban vegyenek részt a közéletben. Tanulják meg, hogy mit is jelent ez. Hogy ezek egészen nagyszerű dolgok lehetnek, hogyha valaki másért, valakik másokért tesz az ember, vagy próbál tenni az ember valamit. Úgyhogy például többek között az egyik ilyen cél, ha úgy tetszik, egy ilyen kisebb, vagy egy ilyen diák önkormányzat, vagy fiatal önkormányzat létrehozása is, megszólítva akár például a gimnazistákat, vagy a fiatal felnőtteket, hogy gondolkodjunk együtt dolgokról, hogy találkozzunk, hogy beszélgessünk, hogy jöjjenek el a testületi ülésekre, akár közösen vitassunk meg dolgokat. Szóval vannak ilyen céljaim, az is igaz, hogy hát most a héten többen mondták nekem, hogy ne gondoljam, hogy lehet úgy nagyképűen szólva, bocsánat, vezetni egy várost, hogy mindenkinek megfelel az ember. Nem is ez a cél, hanem éppen az, hogy ne érezze úgy senki, hogy a feje fölött mondták meg, hogy mit kell tenni, és mihez kell igazodni.
2: Hát nyilván az alkalmakat meg kell ragadni, és hogyha az ember előtt itt van egy ilyen lehetőség, hogy megpróbáljon beleszólni, vagy legalább a véleményét elmondani a várost érintő ügyekben, akkor mindenféleképpen élni kell a lehetőséggel. Hát azért ahhoz, hogy a fiatalokat is megmozgassuk, azt hiszem, hogy a kesztyűt fel kell hozni, talán ez az egyik legnehezebb feladat.
3: Igen.
2: Hogyha egyébként a gyerekkorát nézzük, akkor mi volt a településnek a kedvenc része? Volt ilyen?
3: Ó, hát minden. Minden része nagyon nagyszerű volt. Hát ugye abban az időben még sokkal több gyerek. Ugye én a Ratkó érában születtem, és abban az időben nagyon sok gyermek született. Ez azt jelenti, hogy az utcában rengeteg hasonlókorú társ volt, akik részben osztálytársak voltak, részben pedig utcabeli társak, és hát az ember szabadon játszott az utcákon, szabadon kóborolt az utcákon, a falu akkor még falu volt, falu mellett, a vadkerttől kezdve a kiserdőn keresztül mindenféle erdők vették körül a sárvízben, akkor még víz folyott, bandáztunk, bunkereztünk, szóval egészen elképesztő dolgok voltak, kövesdi erdőbe mentünk tavasszal ibolyázni. Úgy lehetett ibolyát szedni, hogy lefeküdtünk a földre, és tulajdonképpen és egy ibolyaszőnyeg volt alattunk.
2: Itt érzem az illatát.
3: Igen, szóval nagyon-nagyon jó volt. Nagyon szerettem. Szerettem iskolába is járni. Szerettem az alsó tagozatos tanítónénimet, a deme tanítónénit. Nagyon szigorú volt. Aztán a felső tagozatos általános iskolai osztályfőnökeimet, a kalásztanárnőt, a háztanárurat, kosárlabdázni jártam annak idején. Tehát az is egy külön társaság volt. Lenn voltunk a focipályán,

0: Hát megszerveztük ezt a bátaszékiek találkozóját, ugye ezt régen még bátaszékről elszármazottak találkozójának hívták, és nagyon sokan jöttek vissza évente egyszer ide a településre, úgyhogy most ezt felélesztettük.
1: Hogyha még mindig a gyerekkornál maradunk, egy dolgot hozhatna vissza a település életébe, ami akkor volt, de esetleg most nincs. Lenne ilyen?
0: Hát... Azt hiszem, hogy ezt a közösségi életet, ezt nem tudom egészen pontosan megfogalmazni, de például a vasárnap délutánok, azok a cukrászdáról, a kaszinó kerthelyiségéről, a gyerekek, a felnőttek együtt szórakozásáról szólt. Most annyira szomorú látni, hogy az ember vasárnap délután kimegy az utcára, és teljesen üres az
1: igen.
0: egész település.
1: Sajnos ez sok településre igaz.
0: És akkor a kaszinóban, bátaszéken, a kerthelyiségben élő zene volt. A szülők táncoltak, beszélgettek, söröztek, mi gyerekek ott játszottunk körülöttük, vagy sétáltunk a barátnőmmel, cukiztunk, ugye
1: igen,
0: a
1: ez volt, ez mentünk. Egy külön fogalom volt.
0: Így van. Tehát ezt úgy szeretném, és akkor meg lehetett állni, beszélgetni, a másik asztalnál ültek a többi barátok, ismerősök, szóval nagyon-nagyon jó volt.
1: Igen, ezekre visszagondolva azt hiszem, hogy vérzik az embernek
0: így
1: a
0: van,
1: szíve.
0: És a mozit is szívesen visszahoznám, meg a strandot. Hát a strand zseniális volt, a világ legegyszerűbb strandja volt. Vasárnap leeresztették, hétfőn takarították, kedden elkezdték beereszteni, szerdán délután lehetett bemenni a strandra, ugye ez ilyen sima csapvíz volt, amit beeresztettek. Olyan hideg volt, hogy az ember majd megbetegedett.
1: De örömmel mindenki.
0: De úgy fürödtünk, mint a fene. Vasárnap estére már kicsit sűrű volt a víz, de senkinek nem lett semmi baja, és ott volt az egész falunak az apraja nagyja, nagyon-nagyon jó volt. Igen.
1: Azt hiszem, hogy más világot éltünk, igen, és ebből nagyon sok igen, mindent visszahoznánk
0: igen,
1: sokan.
0: Igen.
1: Ahogy mondta, azért most már egy hét eltelt a választás igen. óta. Milyen visszajelzéseket kapott így a településen sétálva a jövő és menés közben?
0: Hát őszintén szólva azt hiszem, hogy jókat. Tehát nagyon sokan megállítanak, gratulálnak, örülnek, egy-két mondatot mondanak az emberhez, hogy sok szerencsét kívánnak, jó kezet kívánnak a városi munkához, bizalmukat fejezik ki az emberek. Tehát ez őszintén szólva nagyon örülök, és őszintén egy picit meg is lepett, sőt, nagyon meglepett az eredmény.
1: Sok mindenről árulkodik, azt hiszem, igen, ez a 60%-os igen, eredmény.
0: Igen.
1: Dr. Béres Juditta, a bátaszék új polgármesterével beszélgetek, jövünk vissza hamarosan.
2: Rádió Andrit, megyei mozaik. Minden

0: Hova érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Bátaszéken időközi polgármester választás volt, méghozzá múlt héten vasárnap. Ennek az eredményeként dr. Béres Juditot szavazta meg a település többsége, hogy ő vezesse ezt a kis városkát, amely egy gyöngyszeme szerintem a megyének, és már egy kicsit itt emlegettük a múltat, hogy mennyivel nagyobb élet volt annak idején, de nyilván ez jellemző mindenhova. Arról is szó esett, hogy a fiatalokat is szeretné megmozgatni, mi módon ezt is említettük már, hogy az önkormányzat életébe is szeretné őket bevonni. Mi a helyzet a lakosság többi részével? Vannak elképzelések már a tekintetben is, hogy esetleg többször lesz olyan ülés, ahova várják a lakosságot, esetleg kihelyezett ülések, vagy valami hasonló megmozdulás, ami mondjuk esetleg eddig még nem volt az önkormányzat életében.
3: Igen, természetesen. Hát ugye eddig is nyilvánosak voltak a testületi ülések, vagy hát a nyilvánosan megtárgyalható ügyekre bárki beülhetett. Sajnos annyira nem volt az érdeklődés számottevő. Én azt gondolom, és azt tervezem, amikor a fórumokat tartottam, akkor nagyon sokan kifejezték azt az igényt, hogy szeretnének így kötetlenebbül, viszonylag rendszeresen, tehát nem a formális testületi ülésen, hanem kötetlenebbül találkozni velünk, vagy velem, és én ezt abszolút akceptálható igénynek is tartom, és készülök is erre őszintén szólva. Természetesen ehhez egy-két fiatal kollégám segítségét igénybe fogom venni, hogy ötleteket adjanak, hogy hogyan tudjuk ezt megszervezni, de akár a piac téren, ha jó idő van, vagy az időjárás nem akadályozza, akár mondjuk bent a hivatalban, a házasságkötőteremben lehet egy ilyen közös beszélgetést tartani, teljesen őszintén, teljesen kötetlenül, mindenféle formalitás és formaság nélkül. Tulajdonképpen tényleg abszolút nyíltan és nyitottan szeretném vezetni a várost, és arra is készülök, hogy lehetőség legyen, akár mondjuk az én Facebook oldalamon, azoknak a döntéseknek a megmagyarázására, annak az útnak az ismertetésére, aminek a végén eljutottunk ahhoz a döntéshez, ami végül is megszületett. Én azt is gondolom, hogy például a rendeletek készítésekor vagy módosításakor értelmes dolog az, ha előtte megkérdezzük őket, hogy ők mit szeretnének, ők mit gondolnak az adott problémáról, mármint a választópolgárok, mert akkor nem... akkor talán könnyebben lehet bizonyos kérdésekben előre jutni, és akár ezeket a kérdéseket elfogadtatni is. Nyilván olyan nincsen, hogy mindenki mindennel meg van elégedve, de én azt hiszem, hogy nem is ez a cél.
2: Judit 2024 óta képviselő a településen. Akkor mi volt az indítatás, amiért úgy gondolta, hogy szeretne ön is csatlakozni ahhoz az élethez, ami hát irányt mutat a város életének?
3: Hát akkor csak egyetlen egy, én sose felejtem el, éppen egy tavaszi nagy takarításban voltam, és függönyöket szedtünk le a férjemmel, és akkor a polgármester úr, a Bazsolik Robi hívott fel, hogy hát, hogy otthon vagyok-e, és elszaladt. Persze, hát gyere. És akkor mondta, hogy hát nem akarnék-e indulni, mert ugye 2024 júniusban volt akkor a választás, és hát mondom, ezt hogyan? Hát, hogy most állítja össze a csapatát, és hogy rám is gondoltak. Hát mondtam, hogy akkor a férjemmel megbeszéljük, és akkor majd jelentkezem. És a férjem is ott ült, hallotta, és nagyokat mosolygott, és akkor azt mondja, Judit, mi nem beszéljük ezt meg, mert látom rajtad, hogy te szeretnéd, mert te egy ilyen nyüzsgő, tehát, hogy te szeretsz jönni, menni, beszélni, mit tudom. És akkor a Robit nagyot mosolygott, és azt mondta, hogy akkor már van döntve, ugye? Igen. Hát mondom, akkor igen. Szóval ez így volt. Őszintén szólva nem nagyon tudtam még akkor, hogy mibe fogok bele, de aztán úgy az ember előtt kinyílott ez a világ, és és őszintén tetszik. Igen.
2: Hát igen, ez magyarázat arra, hogy miért is indult ezen a polgármester választáson. Gondolta volna, hogy ilyen eredmény fog születni százalékok tekintetében is, és hogy egyáltalán?
3: Nem gondoltam. Az igaz, hogy nagyon tisztességesen és sokat dolgoztunk a két segítőmmel, akiknek nagyon-nagyon sokat köszönhetek, és hát nem győzök elég hálás lenni nekik, de hát szerintem sokat kínlódtak is velem, mert én, hát amikor ezekkel a videókat felvették, és meg kellett ezen jelenni, hát akkor bizony igen esetlenül mozgott az ember, és nagy türelemre volt szükség, hogy nagyjából rájöjjek, hogy mit kell csinálni, hogyan és mint. De azt gondolom, hogy nem sikerültek rosszul, ahhoz képest, hogy nem vagyok egy ilyen nagyon fotogén, meg szereplős alkat. És én ezzel kapcsolatban azt gondolom persze, hogy minden tisztességes munkának előbb vagy utóbb meg kell, hogy legyen az eredménye. De erre az eredményre nem számítottam. 17-én elmentünk a férjemmel, hogy kipihenjük magunkat Hévízre, négy napra, és 20-án jöttünk haza, délután a szavazásra értünk haza, mert hogy egy kicsit így le kellett nyugodni. Hát, de hát persze. Aztán, amikor hazaértünk, akkor meg persze már az embernek egy csomóba volt a gyomra, meg felpörgött minden, de elég korán jöttek az eredmények, és egészen döbbenetes számokat hallott az ember, és hát aztán akkor volt egy kis happening a vasárnap este, ugye többen jöttek hozzánk, voltunk vagy 30-an, egy viszonylag nem túl nagy szobában, de nagyon-nagyon jó volt, és nagyon örültem.
2: Gyerekek, unokák, mit szóltak az eredményhez?
3: Hát a gyerekek azt mondták, hogy mindenki örült természetesen, az unokák is örültek, a fiaim azt mondták, hogy figyelj anya, már az önmagában jó, hogy tisztességesen dolgozol, teljesen mindegy, hogy mi lesz az eredmény, ez már neked nem kell, hogy szégyen legyen, ha esetleg máshogy alakul a dolog. Aztán persze utána mondták, hogy ugyanolyannak kell maradni, nem lehet, hogy az emberrel elszálljon a szekér aló, és hát, de hát azt hiszem, hogy ez ebben az életkorban már nem történik meg. Az ember már több olyat látott, és akkor ez így rendben lesz.
2: Gondolom a családot nem lepte meg, hogy nyugdíj mellett még egy újabb ilyen komoly állást vett a nyakába.
3: Nem, azt mondták, hogy igen, számítottak rá. Igen.
2: Kellett még valami plusz az életben.
3: Igen, hát és őszintén remélem, hogy ezért még ez a három év, ami vissza van ebből a ciklusból, ez lelki, testi, szellemi frissességben fog még telni. Igen.
2: Legyen így, én ehhez minden jót kívánok, sok köszönöm erőt, kitartást, szépen. A fiatalok meggyőzéséhez pedig jó vastag kesztyűt, amely hamar rájuk olvad majd, és bekebelezi őket az önkormányzat a közös munkába.
3: Hát nagyon szépen köszönöm, remélem így lesz.
2: Jó egészséget, köszönöm hogy itt volt velünk.
3: Köszönöm szépen.
2: Bátaszék polgármester asszonyával, dr. Béres Judittal beszélgettünk.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok. Minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antvitt, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: A következőekben egy szervezetről, egy klubról beszélgetünk, amelyről már többször ejtettünk szót itt a magazin műsorban is. Stúdió vendégem Zsánboki Árpád, a Rotary Klubnak, a Szekszárdi Rotary Klubnak a leköszönő elnöke, akit sok szeretettel köszöntök. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Illetve nem én csak leköszönő, leköszönt, igaz?
3: Leköszöntem, igen. Így írja elő a Rotary szabályzat.
2: Mi az oka ennek egyébként? Ugye éves váltásban vannak a klub élén az elnökök.
3: Hát, nagyon egyértelmű oka van, hogy mindenki vegye ki részét egyénileg, akár megbízatásokkal a közös munkából. Ez így demokratikus, és ez a bevett nemzetközi gyakorlat. Nem mindenki tartja be több klubnál, annak ismétlések, tehát megbízások ismétlése. Hát mi olyan jól állunk, hogy már mondjam, a vezetőség, hogy cserére lehetett számítani, és ez így is jó.
2: Egyébként akkor az lehetséges, hogy egy valakire többször is, sőt, valószínű, hogy többször rákerül a sor.
3: Igen, mondom, hogy vannak ilyen, például a szomszéd Bolyai klubban többször is előfordult, hogy az elnök személye ismétlődik, de ez nem általános. Országosan is, tehát a kormányzóság, a kormányzó személye is minden évben változik, úgyhogy ezt a demokratikus gyakorlatot megtartja a klub.
2: Egyébként elég az egy év arra, hogy az ember kibontakoztassa azokat a dolgokat, amit szeretne megvalósítani?
3: Hát természetesen nem. Természetesen nem. Félve maradnak dolgok. Ha van talpra esett utánpótlás, akkor ezt közös egyesség alapján tovább lehet vinni. Másrészt pedig a kluboknak nem minden esetben csak ilyen rendezvény vagy egyedi támogatási szándéka van, hanem több éves projektük is van. Abban az esetben ez egy kicsit nehezebbnek tűnik, mert hiszen azonosulni kell ezzel, erőforrásokat kell hozzágyűjteni, partnereket kell keresni, és ez talán egy kicsit akadályozza a gyors és pontos átadást. De hát így alakult ki.
2: Egy globális szervezetről beszélünk, amelynek a fókuszában azért a segítség nyújtás áll tulajdonképpen. Mi az, ami megvalósult az elmúlt évben itt Szekszárdon, illetve mi volt az ön legfőbb célja, mondjuk, amikor az elnöki székbe ült?
3: Hát néhány dolog megvalósult ebben az egy évben is. Szeretném kiemelni, hogy már évtizedek óta, vagy legalábbis két évtized óta nagyon segítő partnere vagyunk a Balassa János Kórháznak, és ebben a megbízási évben a belga Rotary partnerklubunk jó voltából kórházi ágyakat, kórházi felszereléseket tudtunk újra úgymond ajándékozni, vagy átadni a kórháznak. Ez egy körülbelül 1,5 millió forint értékű volt, el kellett hozni, és fel kellett becsültetni ezt az összeget, de jól használható, és nagyon célszerűen osztották szét a kórházba. Hát ez volt az ajándékunk a 225 éves Balassa János Kórháznak idén.
2: Itt hát nehéz volt egyébként megtalálni a kapcsolatot, hogy
3: a belga klubban nem, mert már évtizedes kapcsolat van, tehát többször segítettek ilyen téren bennünket, és ezt mindig kórháznak vagy szociális otthonoknak kínáltuk fel, amíg jó állapotban lévő kórházi ágyakat, szekrényeket, egyéb eszközöket, és ez azért egy jelentős segítség volt az intézménynek. Aztán a szociális otthonoknak is jutott egy kicsit szerényebb támogatás, egy 350 000 forint értékben. A gyermekotthon kiemelném, hiszen egy évek óta visszük a gyümölcs projektet, tehát minden héten friss gyümölcs érkezik a gyermekotthonba, és ezt jó néven veszik. Hát ezen túlmenően pedig a kiemelt fontosságú volt idén a hátrányos helyzetű, de tehetséges középiskolások, általános iskolásoknak a támogatása. Ennek a megvalósulási formái a következők voltak. Az általános iskolának, már szexárdról beszélek, minden általános iskola évvégén 100 000 forintot kapott. Ebből tudtak könyveket, ajándékokat, elismeréseket átadni a diákoknak. A középiskolások számára ösztöndíj programunk van évek óta. Idén erre 600 000 forint jutott, ebből 4 diák kapott különféle célra támogatás, van, aki a nyelvvizsgához kérte, van, aki autóvezetési vizsgájához, van, aki a egyéni szociális helyzetére tekintettel, vagy az egyetemi tanulmánynak a tanulmányok előkészítésére, tehát ez egy nagyon változatos, ez pályázat útján volt. Uh-huh. Ezen túlmenően a kezdettől fogva szimpatizál a klub és segítő a zenei tehetségeknek a támogatásában. Ugye itt a zeneiskolának van egy tehetséggondozó műhelye, nagyon sok ügyes zenész, énekes került ki, és idén jubileumuk is volt, a 70 éves jubileumuk, és ehhez 300 000 forint támogatást adtunk a fiatal tehetségeknek a gondozására.
2: Nem akarom félbeszakítani, zenélünk egy kicsit, és jövünk vissza hamarosan, hogy mi is történt az elmúlt évben a Rotarynál.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok. Minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: A Rotary olyan barátok és emberek társasága, akik szeretnek segíteni, és tesznek is azért, hogy segítsenek. A Szekszárdi Rotary Klub is ennek az elvnek a mentén működik. A leköszönt elnökkel, Zsámbóki Árpáddal beszélgetünk, akivel ott hagytuk az előbb abba, hogy egy kicsit elemeztük az elmúlt évnek az eseményeit. Iskolai támogatások sok-sok gyerkőcnek segítettek. Hol is hagytuk abba az előbb?
3: Hát itt hagytuk abba, és folytatottam a sort, mert hiszen más a városnak kínált támogatásunk is volt. Ez pedig egy évtizeddel ezelőtt kezdtük el a kilátóhoz vezető úton, vagy út mentén a Rotary Parknak a kialakítását, és ebben az évben a soros ütemet végeztük el, mégpedig pihenőpadokat, pihenőhelyeket alakítottunk ki, fásítottunk is, tehát ezzel a város, úgymond környezeti értékeinek a bővítésére vállalkoztunk. Másrészt pedig, hát ez egy olyan szimpatikus lépés a város felé, és az idegenforgalmi látogatók szempontjából is, hogy turisták járnak, kelnek, ott megpihenhetnek, beszélgethetnek, iszogathatnak, akár csókolózhatnak a fiatal párok is, tehát ott vannak a padok, egy gondozott, szép kis hely, amelynek folyamatos fejlesztése a természeti értékek megóvását szolgálja.
2: Akkor ezek szerint van még terv e tekintetben ezen a részen?
3: Továbbra is városházával, polgármesteri hivatallal további egyezkedésünk lesz, hogy hogyan lehet ezt még kellemesebbé tenni, úgyhogy azt a város politikailag is megfelel, másrészt pedig a kilátás se zavarja. Ez volt a nagyobb, hát kisebb támogatások is voltak, de azt hiszem, hogy ezek velejárói a működésnek. A bevételeink adták meg a lehetőséget, hogy ilyen támogatásokat adhassunk. Kiemelkedően jól sikerült évek óta, de az idei volt a legjobb pénzügyi szempontból, az adventi forradbor árusítás. Új szint vittünk a pavilonunkba, és
2: egy
3: a
2: kis bor, megújulás.
3: Igen, megújult, igen, és természetesen a jóbor is hozzájárult, és a folyamatos árusítás is. Ezen kívül egyéni szponzorációra vagyok nagyon büszke, megmondom őszintén. A klub történetében még nem volt, hogy egy szándékunkhoz 1 millió forintos egyéni felajánlást szerezzünk.
2: Ezért házalni kellett, vagy egy megkeresésnek köszönhetik ezt a támogatást?
3: Hát ez helyez kellett jó ismerettség is, másrészt pedig egy olyan készség, ami kifejezte, hogy ő is, bár nem tagja, de mégis támogatja azt a küldetést, amit a Rotary Klub felvállalt.
2: Nehéz egyébként támogatókat szerezni?
3: Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, még a kicsi összegűekkel is, vagy tárgy támogatásokkal is elég sok a gond. Nem mindenki adakozik szívesen, ez természetes, nem mindenkinek van lehetősége adakozni, ez is természetes, de talán jobb hírveréssel, személyes kapcsolatteremtéssel, valahogy az érdekelt cégek bemutatásával lehet közelebb férkőzni hozzájuk, bár nem mindig hoz ez eredményt. Nem veszik tolakodásnak, de valahogy úgy van számon tartva ez a szervezet is, hogy hát tehetősebb emberek a klub tagjai, tehát tudnak összerakni.
2: Finanszírozzák ők.
3: Igen, tehát ezért bizonyos elzárkózás van. De ha úgy megértetjük velük a szándékot, akkor kisebb-nagyobb összegekkel támogatják.
2: Egyébként mennyire ismert a Rotary? Van olyan, akinek magyarázni kell a szervezet létjogosultságát, vagy azért a név hallatán mindenki tudja hova tenni?
3: Hát valamelyest előre lépszünk, de nem mindenki előtt, vagy sokak ember előtt nem tiszta, hogy mi is a Rotary. Ezt kérdezik, amikor kitelepülünk, vagy amikor forralót árusítunk, hogy mi is a Rotary, és akkor szépen el kell mondani, hogy ez a világmozgalom miért is van, ez a karitatív szerveződés, milyen fő céljai vannak, mit szolgál ez, és mit szolgál itt Szekszárdon, 28 éve ez a klub. Márpedig világosan megfogalmazták az alapítók az, hogy a rászoruló embertársaknak a segítése nagyon fontos, a tehetséges fiatalok segítése, az esélyegyenlőségnek a megteremtése, másrészt pedig a előbb említett városkörnyezetnek a javítása, és nem utolsó sorban egy olyan példaadó közösségé kellene, vagy kell formálni a együttlétünket, amivel mindenki jól érzi magát, tiszteli egymást, segítő. Nagyon pozitívan értékelem azt, hogy sikerült, hát talán ennek nyomán klubtagjaink aktivitásával két early act klubot, iskolai klubot, cselekvési klubot létrehozni. Ez azt jelenti, hogy valami kis magot sikerült talán elvedni az iskolások körében, hiszen 30 gyerek volt ennek a klubavatásnak a részevője. A médiáról beszámolt a családi napunkon, tettek fogadalmat, és hát ott érezhették és érzékeltettük, hogy saját környezetükben mit tehetnek. Egyszerű dolgokról van, de szép cselekvésekről, amit környezetükben, iskolájukban, idősek körében lehet tenni. Nem többet, nem anyagi hozzájárulást kívántunk, hanem az, hogy megérezzék ennek a tevékenységnek a fontosságát, a segítségnyújtásnak a lényegét, és hát ehhez adtunk némi módszertani dolgot. Működnek ezek a klubok, remélhetőleg, hogy belőlük, vagy a hozzátartozójukból kialakul majd egy holdudvar előbb-utóbb, és a holdudvarból majd lesznek kiválasztottak, akik vállalják is, hogy nem kis anyagi hozzájárulással belépnek a klubba.
2: Hát nyilván segíteni nem csak anyagi hozzájárulással lehet, a Rotaryról beszélgetünk, jövünk vissza hamarosan.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: A világ több mint 200 országában és földrajzi régiójában több mint 45 ezer, hazánkban pedig 57 Rotary klub működik, köztük van a Szekszárd is. A leköszönt elnöke Zsámboki Árpáddal beszélgettünk ez idáig már arról, hogy a gyerekek világában is megjelent a Rotary klub, hiszen iskolákban is működik már ez a szervezet egy kis megmozdulásként. Nehéz egyébként megszólítani az új tagokat?
3: Igen, hát egy nagyon alapos, hogy mondjam, baráti körökben elhinteni ezeket a magokat. Így szerveződött, vagy így léptek be most ebben az évben, illetőleg jelen pillanatban hárman a klubba, hogy az egyik a adventi borárosítás során szólított le bennünket. Mi is ez a Rotary? És aztán láthatta, naponta érzékelhette, hogy mit mondunk, mit kínálunk, és így valahogy megragadt benne, megfogta, és jelentkezett. Aztán ajánlások is kellenek ugye a Rotary klub tagság elnyeréséhez, tehát tágabb baráti körből hívjuk azért a klubtagokat, akik készek segíteni, készek adományozni, netán van is lehetőségük nekik adományozni. Nagyon nehéz, mert hiszen az a korosztály, amelyik adakozhatna, azért a saját és a családi egzisztenciával vannak elfoglalva. Tehát mondjuk a 30 és az 50 vagy 60 év közöttiek, tehát elidősödött a klubmozgalom világszerte, mert hiszen érthető okok miatt nem várhatjuk a körünkbe azokat, akiknek mindennapi megélhetésről kell gondoskodniuk. De nagyobb szimpátiát jó lenne, hogyha a klub tevékenységével ki tudnánk vívni itt is az elismertségünknek a formáit, újszerű formáit, a megszólítás új formáit megtalálnánk, mert csak így lehet választani, válogatni és megnyerni ennek a közös ügynek.
2: Hát a legnehezebb mindig megtalálni a megfelelő utat az emberekhez, azt gondolom még egymás közt is. Egyébként a tagságot nézve hány fővel bír most a Rotary?
3: Hát jelen pillanatban 22 fő a klubtagság. Óriási veszteség érte a klubot ebben az évben. Olyan alapemberek távoztak el sajnos körünkből, akik meghatározói, akik fazont adtak a munkának, tevékenységünknek, és egyúttal vívői is voltak a Rotary eszméjének. Itt Béres Vilmos meghalt Sólyom Boldog az alapítók köréből. Jelen pillanatban gyászoljuk Serdán Jánost. Tehát három ember hagyott ott bennünket ebben az évben. További két ember tartós betegségben szenved, tehát nem tudott jönni fél éven keresztül. Meg kell azt is említenem, hogy van egy-kettő nem hadrafogható ember a klubban, mint mindenütt. Tehát így egy nehéz időszakot éltünk át. Annak az aktív magnak, amelyik 10-12 főre tagsálható, azokra több feladat hárult az elmúlt időszakban, hogy egyáltalán a klub élő legyen, a klub vállalkozó legyen, és a klub eredményesével zárjon.
2: De helytállnak, és működik a Szekszárdi Rotary Klub. Egyébként nem naptári évre van ugye ez az elnökségi poszt. Ennek mi az oka? Vagy van valami oka?
3: Nem tudom, hogy mi nem tudom megmagyarázni. Ez a megbízás és meg a pénzügyi gazdálkodás is így kormányzó, illetőleg elnöki periódushoz kötött. Hát, hogy ennek mi volt a rációja, vagy ebben mi volt a ráció, nem tudom megmondani.
2: A hagyományokat viszik tovább.
3: Hát, igen, hát ugye azért Amerikából indult ez a mozgalom. Ezek ilyen merev szervezeti keretek, ezeket tudomásul vette a klubmozgalom, mert azért eltér az általános civil mozgalmaktól, például a Rotary vagy a Lions mozgalom, tehát minden ilyen, amelyik nem Magyarországon honosodott meg, azért eltérő gazdasági és munkaidőszakkal dolgozik.
2: Ugye arról beszéltünk, hogy az egy év azért nagyon rövid idő.
3: Igen.
2: Azért úgy nagyjából sikerült belesűríteni, amit szeretett volna megvalósítani?
3: Nagyjából sikerült, majdnem minden sikerült. Én a tradíció és a megújulás, megújítás szándékával vállaltam el ebben a korban, amiben vagyok, ezt a feladatot, és azt hiszem, hogy sikerült megteremteni az egyensúlyt a megújulás és a pozitív tradíciók között. Említetném például, számomra szimpatikus volt a általam irányított Rotary Akadémia sorozat, ahol neves, híres emberekkel találkozhatunk. Ezen kívül, mivel említettem, hogy fontos, hogy egy működő klub az egy jó közösség is legyen, az egymásra figyelő alkalmakat is többször megteremtettük. Értékes esemény volt a adventi hangversenyünk, amely a jubileumi esztendőnek egyik kiemelkedő eseménye volt. Itt 70 kórus tag szerepelt, és ez egy nagyszerű ünnep volt, egy újszerű ünnep volt. De hát a családi nap az szintén jól sikerült, az előbb említett early aktosoknak a bevonásával. Itt is egy jó visszhangú eseményt tudtunk szervezni, és a nehézséget ott éreztük már a klub tagjainak halála, illetőleg tartós betegsége miatt, hogy talán nem sikerült annyira eredményesen mozgósítani a hagyományos jótékonysági bálunkra, mint a korábbi években, mert akik hát meghaltak, azoknak a baráti köre sem jött el, tehát ezzel 20-30 fő hiányzott a várt létszámból. Ennek ellenére én azt hiszem, hogy eredményes esztendőt zártunk, a kormányzósággal jó kapcsolatot alakítottunk ki, és hát az egyik legfontosabb talán szándékom az volt, hogy elkészüljön a Szekszárdi Rotary Klub középtávú stratégiája. Ez megvalósult tartalmi elemeiben, formai elemeiben, tehát készült egy olyan közös munka révén egy olyan célokmányunk, amit tulajdonképpen hosszabb távon is eligazító pont lesz a elnökök számára és a közösség számára is. Tehát az ad-hoc akciók helyett egy tudatosan felépített, sok területre kiterjedő, hosszú távú programot dolgoztunk ki, és hát azt kívánom az utódoknak, hogy ebben legyen szerencséjük, legyen egészségük, és legyen eredményük is, hogy megvalósulja.
2: Én is ezt kívánom a következő tagoknak, elnököknek, és természetesen önnek is. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Én megköszönöm, hogy a rádió mindig hírt adott az eseményeinkről. Köszönöm szépen.
2: A Szekszárdi Rotary Klub leköszönt elnökével, Zsámboki Árpáddal beszélgettem.
0: Rádió Andrit. Rádió Andrit, megyei mozaik. Minden vasár.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A belügyi dolgozókat segítő törvénycsomag készül. Az új lakások több mint fele Pest megyében épült. Lesújtó eredményt hozott az egyhetes razzia. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium. A változtatások célja a belügyi ágazatban a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése. Erről a tárca vezető szombaton írt a Facebook oldalán. Pósvai Gábor bejegyzése szerint az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései alapján összeállított javaslatcsomag egyik elemeként megemelnék a hivatásos állománnyal együtt dolgozó rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, valamint kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat. Hozzátette, ezzel csökkentenék a különböző állománycsoportok között méltatlanul kialakított különbségeket. Az új lakóingatlanok 54%-át Budapesten és Pest megyében hirdetik. A fővárosi agglomeráción kívül Somogy-Veszprém, Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sopron, Csongrád, Fejér-Bács-Kiskun és Baranya megyében éri el az ezres nagyságrendet az eladásra kínált új lakások száma. A másik végletet Békés-Nógrád és Tolna jelenti, amelyek együttesen is csak kevesebb, mint 1%-át adják az országos kínálatnak. A Zenga.hu adatai szerint egy év alatt 6%-kal nőtt a portálon hirdetett új lakások száma, az irántuk mutatkozó kereslet viszont 47%-kal csökkent. Szeptember 16-a és 22-e között ellenőrizték országszerte a biztonsági öv használatát a magyar utakon a rendőrök. Annak ellenére, hogy előre szóltak a razziáról, lesújtó eredmények születtek. Az egy hét során 9015 emberrel szemben intézkedtek, amiért elmulasztották a biztonsági öv használatát. Mindezek mellett 214 gyermek nem megfelelő gyermekülésben vagy anélkül utazott. A motorosok közül 81-et kapcsoltak le, amiért bukós isak nélkül indultak útnak. Automata mérőbúját telepített a Velencei tóba az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A vízminőség mérőbúja folyamatosan figyeli a vízhőmérsékletet, az oxigén viszonyokat, a sótartalom változását, a zavarosságot, valamint az algásodásra utaló jeleket. A csökkenő vízszint miatt a tóvize betöményedett, sótartalma kiemelkedően magas lett, miközben tömegesen elszaporodtak a pikóalgák, a keleti medencében pedig magas klorofil tartalmat mértek. Ezek együttesen a vízminőség romlását jelzik, ezért kiemelt jelentőségűvé vált a tó állapotának folyamatos nyomon követése.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
3: Ezen a héten is kedvező árakkal vár a CBA. Ajánlatunk. 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint. Import sajt 1799 forint per kilogram. Traubi szénsavas üdítők 459, Iskonét olaj 699, Nescafé 3-1-ben instant kávé 899 forint. Ajánlatunk szeptember 24-től 27-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám.
8: Ez a Rádió Antrit.
0: A ma kedvenceivel és

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kia Sport is 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
3: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A diák igazolvány kártya számát kell megadni a diákbérletekhez. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. 20 éves lett a vasút történeti park kerti vasútja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni. Hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati MT-nek küldött közleményében. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő a 2025-26-os tanév végén június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diák igazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására. Ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elkészült a 7. kerületi Madách Imre út felújítása, a Rumbak-Sebestyén utcáig tartó szakaszon egy szintbe került az úttest és a járda felület, amelyek új burkolatot is kaptak, közölte Erzsébet várospolgármestere Niedermüller Péter a Facebook oldalán. A felújítás során a Madách Imre út és a Rumbak-Sebestyén utca kereszteződését átépítették az akadálymentes és biztonságosabb közlekedés érdekében. A kerület vezető jelezte, hogy 15 fát is ültettek, a korábban itt lévő platéneres fák fáknak új helyet keresnek a kerületben. Helyükre talajkapcsolatos fákat ültettek, és csak nem 160 négyzetméternyi új zöld felületet is kialakítottak. 20 éves lett a Magyar Vasút Történeti Park kerti vasútja, az évfordulót pedig egész hétvégén ünneplik Budapesten. Vasárnap a kis szerelvények mellett púpos dízelmozdonyok és más különleges vasúti járművek is bemutatkoznak. A szervezők tervei szerint több M40-es is felsorakozik a rendezvényen. A mozdonyok egy részét nem csak álló helyzetben lehet megnézni, több jármű működés közben is bemutatkozik, és egyes mozdonyokon utazni is lehet. Vasárnap 13 órakor jármű bemutatót is tartanak a fordítókorongnál. Emellett gőzmozdony, hajtány, lóvasút, az ezüstnyíl és más vasúti járművek is szerepelnek a hétvégi programban.
1: Rádió Antrit időjárás.
9: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe. Ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
0: Ennyi volt a reklám.
5: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
0: Ez egy helyen.
3: Ez a Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: tar.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
5: Egy délután tele élményekkel.
4: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
5: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
4: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
6: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Indul a Múzeumok őszi fesztiválja, idén is lesz idősek napi koncert. Napsütés és 25 fok is lehet vasárnap. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Egy férfi C plusz eljogosítvány nélkül vezetett kamiont. A Nemzeti Adó és Vámhivatal járőrei János Majornál ellenőriztek tegnap este egy 40 éves sofőrt, aki kamion szerelvényt vezetett, miközben csak B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezett. A férfit a szekszárdi rendőrök előállították, pénteken délelőtt bíróság elé vitték. 120 ezer forint pénzbírságot kapott, és 4 hónapra eltiltották a vezetéstől. Hogyan segíthetnek a múzeumok eligazodni a mesterséges intelligencia és a valósághű, mégis hamis tartalmak világában? Erre a kérdésre is keresi a választ az idei Múzeumok őszi fesztiválra, amelyhez a Szekszárdi Voszinszky-Mor Múzeum is csatlakozott, tudtuk meg a múzeum oldaláról. A mesterséges intelligencia korábban egyre nehezebb eldönteni, mi az, ami valóban megtörtént, és mi az, ami csupán a technológia lenyűgözően élethű alkotása. Hamis képek, manipulált videók és nehezen ellenőrizhető információk között különösen felértékelődnek a hiteles források. Éppen erre irányítja rá a figyelmet a szeptember 28-án induló 21. Múzeumok őszi fesztiválja, amelynek idei kiemelt tematikája a tárgyi bizonyíték. A fesztivál központi gondolata szerint a múzeumokban őrzött eredeti tárgyak, dokumentumok és tárgyi emlékek nem csupán a múlt darabjai, kapaszkodót adnak ahhoz is, hogy jobban megértsük a világot, amelyben élünk. Az idei rendezvény sorozathoz csak nem 150 intézmény csatlakozott országszerte, köztük a Szekszárdi Voszinszky-Mor Múzeum is. A programok több tematika köré szerveződnek, amelyek között a közösségi élményeknek, a hagyományoknak és a kulturális örökség felfedezésének is fontos szerepe jut. A program sorozat első helyi eseménye szeptember 29-én Tolna megye irodalmi öröksége elevenedik meg Szekszárd utcáin. A program a Voszinszky-Mor Múzeum elől indul 15 órakor. A résztvevők ezúttal nem egy múzeumi teremben találkoznak a múlt emlékeivel, Szekszárd belvárosának utcái válnak az irodalmi barangolás színpadává. Lovas Csilla főmúzeológus és Rubányi Anita múzeum pedagógus vezetésével a város olyan pontjait járják végig, amelyekhez Tolna megye íróinak és irodalmi életének történetei kapcsolódnak. A séta során a résztvevők Tolna megyei írók műveiből hallhatnak részleteket, mégpedig az azokhoz kapcsolódó helyszíneken. Szekszárd megyei Jugó város önkormányzata az idei évben is ingyenes kulturális programmal kedveskedik a szekszárdi időseknek az Idősek Világnapja alkalmából. Az október 1-i eseményre még hétfőig lehet regisztrálni, amelynek részleteit megtalálja az antrit.hu oldalon. Hogy mivel is várják az időseket, arról Máté Péter alpolgármestert kérdeztük.
8: Az Idősek Világnapjára szeretnénk az időseket egy kulturális programmal megvendégelni. Ez október 1-én lesz, 10 órakor az első előadás, és 14 órakor a második előadás, ugyanazokkal a fellépőkkel, Kovács Gergő énekes és a Bartilanért tánc együttes. Itt most az idős szervezeteknek, vagy a civil szervezeteknek a vezetőjével, akik időseket is, idős tagjaik is vannak, velük egyeztettünk az ő taglétszámukat, aki szeretne, azt ők leadják egy listán, a többiek pedig, akik nem tartoznak közéjük, azok a telefonszámokon tudnak regisztrálni, a telefonszámokat közé tettük. Ez kicsit bonyolult, sajnos három napon délelőtt, délután nem ugyanaz a telefonszám, és a Szekszárdváros telefonszám nem ugyanaz a mellék, de egyőre így tudtuk megoldani. Várjuk a telefonálókat. De 28-áig, tehát 23 és 28 között lehet jelentkezni munkaidőbe, tehát reggel 8 órától délután 4 óráig. Mindenképp szekszárdi lakos legyen, és betöltött 65. életév, itt naptári évet nézünk, tehát hogyha most december 31-én lesz csak 65 éves, akkor is jogosult részt venni a programot. Általában kettő teltház van, tehát mind a két előadás teltházra szokott menni, az nem 100%-ot jelent, de közelé van a teltháznak, és igaziból ennyi is az igény.
7: A Babits Mihály Kulturális Központban mindig lehet válogatni a jobbnál jobb programok közül. A következő napokban sem lesz ez máshogy, a részleteket Gödrey Zoltán kommunikációs osztályvezetőtől hallja.
9: Több programra szeretném felhívni most is a kedves hallgatók figyelmét. Szerencsére mindig van, miből nálunk válogatni, viszont most első körben egy szolgálati közleménnyel kezdeném. Szeretném felhívni a kedves hallgatók és kedves vendégeink figyelmét, hogy szeptember 28-án hétfőn, várhatóan 9 és 13 óra között, megközelítőleg 2-3 óra időtartamra teljes áramszünet lesz a Babits Mihály Kulturális Központ épületében. Este viszont, sőt már az áramszünet után, délután és a következő napokban is, tehát a hétfő utáni napokban is több programmal várjuk az érdeklődőket. A Vérkötelez az élet máshogy van címmel kerül sor Janklovics Péter önálló estjére, szeptember 28-án hétfőn este 7 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. Szeptember 30-án a Csatárteremben 17 órakor kerül sor a mentálhigiénés műhely szervezésében Kollár István filmrendező Mit ér ez a demens beteg című előadására. Kollár István az Alzheimer című díjnyertes film alkotója és az Alzheimer segítő egyesület elnöke. Lesz még programunk természetesen október 1-én is, az Elev világnapján. Több koncerttel készülünk, 14 óra 30 perckor indul a program Liszt Ferenc téren a szekszárdi ifjúsági gitárzenekarral, a szekszárdi ifjúsági vonószenekar közreműködésével, majd itt az Agora sétányon a Babits Mihály Kulturális Központ déli bejáratánál 15 óra 30 perckor a Kolozsvári Gábor vezette ifjúsági fúvózenekart köszönhetjük, 17 órakor pedig a Béresnyi Kollár Éva vezette Tücsök zenés színpadot, szintén itt a déli bejáratnál, a Művészetek Házában pedig a Földesi Lajos vezette szekszárdi kamarazenekar és a Pécsi Vonósok ünnepi hangversenyére kerül sor. Ez tehát nálunk a Zene Világnapja október 1-én csütörtökön, és zenével megyünk tovább, erre a hétre még így hadd ajánljak valamit. Október 2-án kerül sor, ez egy pénteki nap, 19 órától intézményünkben az Abba Night-ra, egy élő Abba Show-ra, az Abba Szolút zenekar előadásában, erre is nagy szeretettel várunk mindenkit.
7: Szeptember közepén Pozsonyban rendezték meg az olimpiai reménységek versenyét az U15, U16 és U17-es korosztálynak. Az atomerőmű eset 16 esztendős kenusa Rózsa Bence révén az Egyesület két rajtnál is ott volt. Az idei ORV-n, ami az országhatártól 13 kilométerre egy szabadidős központ mellett fekszik, 40 ország 735 versenyzője vett részt három korosztályban. Bence az országos bajnokságon elért 1000 méteres egyesben szerzett ezüstérmével szerzett jogot az indulásra. Kenu 4-esben országonként 2 4-es rajtolhat, a csepeli Jakus Zalánnal és 2 szegedi fiatallal, Molnár Csomával és Mágori Hunorral versenyzett. Ebben a számban mindhárom korosztály egy mezőnyben indult. Két előfutamból csak Bencéjék, azaz a fiatalabb 4-es jutott be a magyarok közül a 9-es fináléba, ahol ügyes versenyzéssel legjobb fiatalként a németek, csehek és brazilok mögött a 4. helyen végeztek. 5000 méteren 1-esben is rajtozált Bence, azonban a rajt utáni kavalkádban összeakadt a később dobogos helyen befutó csekenussal, és borult, így nem tudta teljesíteni a távot. Itt egyébként érdekesség, hogy a beérkezett 21 versenyzőből 16 kenust kizártak, mert nem a befutó bólyák között érkeztek be. Vasárnap a hűvös helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyol felhők és kevés gomoly felhő jelenhetnek meg az égen. Csapadék nem várható. A délies szelet nyugaton és északnyugaton élénk, olykor akár erős lökések kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21-25 fokot mérhetünk. Vasárnap Szekszárdon a hajnali 7 fokot követően napközben 25 fok is lehet.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Rádió Andrész, FM 105.1.
2: Jó hétvégét, jó rádiózást kívánok! Hello a stúdióban, Karakas Balázs, hozom a hasznos információkat, a program lehetőségeket és természetesen a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit. Kygóval és a One Republic-kal indítunk itt a Chasing Paradise.
6: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

Itt a Rádió Antrit, nálunk a ma kedvencei és a tegnap slágerei pörögnek, és most egy vadonatúj felvétel Teddy Swims jó voltából. Egész konkrétan elmondta, miről szól ez a dal. Arról, amikor valaki annyira biztos benne, hogy egy kapcsolat rosszul fog végződni, hogy védekezésből már távolságot tart, és végül ugye pont ezzel teszi tönkre. Mr. Now It All, énekel Teddy Swims.

0: Ha hétvége, akkor bizony a Rádió Andrit szól, mi játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Ha valakinek van lehetősége, vagy pontosítok, hogyha valaki azon gondolkodik, hogy most szabadságra kellene menni a következő időszakban, és mondjuk pihenni, kirándulni, túrázni egyet, akkor csak szólnék, hogy itt a jövő hét az egészen jó kis időpont lesz rá. Képzeljék el, 23-24 fok lesz Szekszárdon, jelentős mennyiségű csapadékot nem is ígérnek itt jelenleg még a hét közepére, aztán majd látjuk, hogy addig változik a szélirány, de például ilyen szabadtéri programokra, a horgászásra, a túrázásra egészen kellemes lesz majd az idő. És persze nálunk közben szólnak a legnagyobbak, Marshmallow and Murray és a Friends azonnal érkezik.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Omuda és Jéko. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jéko automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajekofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Ezen a héten is kedvező árakkal vár a CBA. Ajánlatunk 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1799 forint per kilogram, Traubi szénsavas üdítők 459, Iskonét olaj 699, Nescafé 3-1-ben instant kávé 899 forint. Ajánlatunk szeptember 24-től 27-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hello, Karakas Balázs vagyok. Emery és Marshmallow, ők jönnek, egy stúdióban találkoztak, azért, hogy Emery köszönetet mondjon neki egy korábbi munkájáért. Marshmallow lejátszott egy gitáros alapot, Emery azonnal írni akart rá, és pár óra alatt elkészült ez a dal. Itt a Friends!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrea!

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Trit, hozzuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, meg természetes, hogy mondjuk a program lehetőségeket is. Egy Fürt Szekszárd címmel nyílt alkotóművészeti kiállítás, ami a Szüret és a szekszárdi borvidék kultúrájának hangulatához kapcsolódik. Maga a tárlat egészen október 10-ig meglátogatható a Babits Mihály Kulturális Központban. Ezen túl vár Rács Róbert jubileumi kiállítása is, ő fazekas mester, népi iparművész és keramikus 40 éves alkotói pályáját mutatja be ez a tárlat október 10-ig. A kiállítás egyik központi témája a szekszárdi borvidékkel kialakult kapcsolat. Az alkotó az elmúlt években borászatok és borászok számára készített borverseny nagydíjak kerámiáiból válogatott. A tárgyakon gyakran sárközi díszítő elemek találkoznak a serlegekre, kupákra és nagyméretű vázákra emlékeztető formákkal. Kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá. Mondjuk a híreket 1 órakor, aztán pedig a Smash Mouth felvételével az All Star-ral nosztalgiázunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért. Vagy 0% THM-mel. Vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
7: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
8: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
7: Nyaralást? De jól megy valakinek.
8: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
7: Aha, így már értem.
9: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Az MVM felkészült a fűtési szezonra. Több mint 400 jelölt közül választják ki az új tankerületi igazgatókat. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, közölte a társaság szombaton az MTI-vel. A folyamatos feltöltésnek köszönhetően a tárolókban lévő több mint 4 milliárd köbméter földgáz már most garantálja a lakosság téli ellátását, miközben a Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű blokkjai is üzembiztosan állnak rendelkezésre. A csoport emellett idén is több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások bővítésére és az elosztó rendszerek korszerűsítésére, miközben földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerét is megújítja a gyorsabb ügyintézés érdekében. Megválasztották a képviselők az új fővárosi közfejlesztések tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált 3 tagját. Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gály Józsefet, a Podmanicki mozgalom frakció vezetőjét. A testület nem támogatta a másik két jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepes Falvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetőjének taggá választását. Mind a 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére pályázatot írtak ki, a szeptember 20-i határidőig pedig összesen 567 pályázat érkezett be, derül ki a Klebersberg központ közleményéből. A leadott pályázatok érvényességi ellenőrzése szombaton zárult, ezzel együtt pedig megkezdődött a 407 érvényes pályázat értékelése. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. Az már augusztusban kiderült, hogy csökkentik a tankerületi igazgató kinevezésének követelményeit. Azt viszont, hogy az összes tankerület élére új vezetőt keresnek, csak szeptember 11-én jelentette be a Tisza. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Több mint 4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztették a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezetét. Megújult az intézmény nagykanizsai épület együttese és befejeződött az egyik veszprémi labor energetikai korszerűsítése is. A projekt során több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Emellett mesterséges intelligenciával támogatott elemzőrendszert alakítottak ki, amely a hallgatók előrehaladásának követését, a lemorzsolódási kockázatok korábbi felismerését és az adatalapú oktatási döntéseket segítheti.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: A hét utolsó napján is sok napsütésre van kilátás, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja a napos időt, csapadékra nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. A reggel továbbra is hűvös lesz, 1 és 10 fok közötti minimumokkal, délután viszont már 21-25 fokot mérhetünk. A következő héten is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Elhagytuk egy órát, jó hétvégét, jó rádiózást kívánok, én Karakas Balázs vagyok, egy jó pörgős dal érkezik, amit na, hogy a Shrekből ismerünk, Smash Mouth és az All Star.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: Jó hétvégét, jó rádiózást, ez a Rádió Antrit. A Kajakóma mellé pedig egy jó pörgős popdal most a következőkben, hiszen Katy Perry érkezik. Azt mondta egyszer, hogy szándékosan úgy készítették el ezt a dalt, hogy elsőre könnyed, táncolható slágernek hasson, de közben a szöveg a társadalmi buborékokról és a körülöttünk lévő problémák figyelmen kívül hagyásáról mesél nekünk. Katy Perry és a Chain It To The Rhythm.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Miért hallgatna budapesti rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez itt a Rádió Antrit, mi játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Idén is ingyenes kulturális programokkal kedveskedik az önkormányzat a szekszárdi időseknek. A hagyományoknak megfelelően minden 65. életévét betöltött szekszárdi lakost várnak október 1-én az Idősek Világnapja alkalmából megrendezendő programra. A Babits Mihály Kulturális Központban lehet meghallgatni Kovács Gergő énekest, és a Bartina Néptánc Egyesület is a színpadra lép. Ami... azért külön érdekes, mert hogy regisztrálni kell rá, ezt szeptember 28-áig lehet megtenni telefonon, egyébként az antrit.hu-n minden létező információ erről megtalálható, hiszen több külön telefonszám is van. Jó szórakozást kívánok hozzá, hogyha kedvet kaptak volna. A folytatásban pedig a Shakin' Stevens érkezik, és egy felejthetetlen dal, a You Drive Me Crazy.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Költséges volt az iskola kezdés. Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ezen a héten is kedvező árakkal vár a CBA. Ajánlatunk 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1799 forint per kilogram, Traubi szénsavas üdítők 459, Iskonét olaj 699, Nescafé 3-1-ben instant kávé 899 forint. Ajánlatunk szeptember 24-től 27-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
2: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám.
7: Vissza a zenéhez, hello, Karakas Balázs vagyok, rengeteg hasznos információ ebben az órában is, és persze csak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Shakin' Stevensék itt vannak, You Drive Me Crazy.
6: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Köszönöm, hogy együtt rádiózunk a hétvégi lazítás kellős közepén is. Szól a Rádió Antrit rengeteg hasznos infóval és persze jó dalokkal. A Rockset érkezik most a következőkben. Ez a dal egy ilyen utolsó pillanatos történet volt, mert hogy Burt Gessel visszahallgatta a készülő Rockset lemezt, és úgy érezte, hogy minden olyan nagyon felnőttes, hiányzik belőle egy olyan igazi popdal. Aztán jól felhúzta magát, mérgesen hazament, és elmondása szerint nagyjából egy óra alatt megírta ezt a dalt, másnap már a stúdiót is lefoglalták hozzá, és mit ad Isten, az albumról pont, hogy ez lett a legsikeresebb sláger. Rockset és a Sleeping in My Car 2 óra után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna vármegyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna vármegyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
5: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Otthon.
8: Otthon.
7: A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
9: Nyilvános WC-ben is terítette a kábítószert egy józsefvárosi díler. A közösség erejéről beszélt Magyar Péter szolnokon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános vécékben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis N-etilpentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelmű. Igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükség esetén éjszaka is elvégeznék. A program sikeressége esetén a kormány további területekre is kiterjeszteni a fejlesztéseket. Október 2-a és 4-e között immár negyedik alkalommal rendezik meg a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt a Bálnában. A kortárs képzőművészet továbbra is a rendezvény középpontjában áll, azonban az idei esemény újdonsága, hogy a dizájn, a divat és az ékszerművészet is önálló résszel kapcsolódik be a programba. Az esemény idén is több ezer műtárggyal, közel 40 galériával, fiatal alkotókkal és izgalmas kísérő programokkal várja a közönséget.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: A hét utolsó napján is napos időre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem várható, a szél többnyire mérsékelt marad. Délutánra 21-25 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék továbbra sem várható, a légmozgás is többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Jó hétvégét kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Hasznos információkat hozok most is, és ami a legfontosabb, keveset szövegelünk és sokat zenélünk, hogy a hétvégi időtöltés minél könnyedebb legyen. Egy jó lendületes dal a Rexettől, Sleeping in my car.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

Ez itt a Rádió Antrit egész hétvégén a ma kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. Pihenünk, lazítunk, közben Miley-t hallgatjuk énekelni. A Flowersnek a refrénje majdnem az ellenkezőjét mondta annak, mint amit megismertünk. Miley egy interjúban elmondta, hogy a korai változatban arról énekelt, hogy vehet magának virágot, elmehet egyedül táncolni, de nem tudja jobban szeretni magát, mint egy másik ember. Hát később ezt úgy átfordította arra, hogy de, igenis képes rá, és ezzel teljesen megváltozott a dal üzenete. Miley és a Flowers.

0: rockstar.
1: A hétvége akkor bizony itt a Rádió Antrit, mi játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Ha valami ingyen van, az jól esik, megnyílt az ingyenes notebookok igénylése az iskolákban. Az 5. és a 9. évfolyamos diákok törvényes képviselői a Krétában jelentkezhetnek. 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és a pedagógusokhoz, ebből 524 ezer diákhoz a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára elnevezésű projektben. A lényeg, hogy a kk.gov.hu kormányzati oldalon erről többet is tudnak olvasni az érintettek. Nálunk pedig közben hallgatható egy olyan dal, aminek a refrénjéhez gyakorlatilag szöveget nem is kell tudni, hiszen Tarzan kiáltását alakított a pop refrénné a Baltimore-a. Itt a Tarzan Boy, hamarosan!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Homuda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Homuda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jekofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök. Széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az önegészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: kukac.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Hello, Karakas Balázs vagyok. Nosztalgiázunk egy picit, hiszen 85-ben a Báltibor a bemutatkozó kislemeze volt ez a dal, a legjellegzetesebb része pedig az, hogy gyakorlatilag bárki el tudja énekelni, bármiféle nyelvtudás nélkül. A Báltibora és a Tarzan Boy!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: a Rádió Antrit, jó hétvégét kívánok a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Hozom a program lehetőségeket. Egészség Szabad Egyetem lesz Szekszárdon a Kulturális Központban szeptember 30-án délután 5 órától. A következő előadás a demenciával élő emberek belső világára és érzelmeire fog fókuszálni. Az előadó Kollár István filmrendező, az Alzheimer című díjnyertes film alkotója, egyben az Alzheimer segítő egyesület elnöke is. Lesz térzene, ifjúsági gitárzenekar és ifjúsági fúvós zenekar koncert a Liszt Ferenc téren Szekszárdon október 1-én délután 14:30 kezdettel. Kívánom, hogy legyen meg a jó szórakozás. Friss hírek 3 órakor, aztán pedig Alimars és Demi Lovato, bientőlük az áll.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
7: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Újabb gyalogátkelő helyeket alakítanak ki Szekszárdon. Befejeződött a várajai ifjúsági táborban a felújítás. Hétfőn is marad a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, Jantner Gyuli vagyok. 2026. szeptember 27-én vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedéshez gyalogátkelő helyek kialakítására kerül sor a következő hetekben Szekszárdon. A részletekről Máté Péter alpolgármester számol be.
9: A Magyar Közút magyar állam megbízásából gyalogátkelőket alakít ki az 56-os számú főúton. Ez az első a Szőlőhegyi körforgalom után a városba vezető buszmegállóhoz egy gyalogos járdát építenek, egy gyalogátkelőjét, egy 15 méter járdáról beszélünk, hogy meg lehessen közelíteni biztonsággal a buszvárót, ott ugye a leszálló és a felszállókat is, tehát mindenképp egy helyen mennek, és át tudnak jönni a kerékpárúthoz, oda jönnek át a közös kerékpárú gyalogos járta. A következő az Árnyés utca kereszteződéstől Szekszárd felé egy gyalogátkelő kialakítása, és a többi, amit most például látunk a vasútállomásnál, a buszpályaudvar előtt, ott pedig kerékpáros átvezetések készülnek, ami ugye tudjuk, ott van a két kerékpáros csatlakozik, sőt a harmadik is alakítás, negyedik is lesz az a következő tervünkben van, és ezekhez a kerékpáros átvezetéseket elkészítik. A következő az a Mátyás Király utca kereszteződésben van egy gyalogátkelő, ott is egy kerékpáros átvezetés lesz. Idén meg lesz mindegyik.
8: Sikeresen lezárult a várajai ifjúsági tábor két nevelői épületének korszerűsítése, amely Bonyhádváros önkormányzatának beruházásában valósult meg. A fejlesztéshez az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert a Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési program keretében meghirdetett 2026. évi ifjúsági táborhely fejlesztési programból. A beruházás megvalósításához az Aktív Magyarország összesen 14 millió forint támogatást biztosított, amely a projekt költségén 35%-át fedezte. A fennmaradó költségeket Bonyhádváros önkormányzata saját forrásból finanszírozta. A fejlesztés eredményeként a korábban felújított 102 férőhely mellett a két egykori nevelői épület további 8 férőhelye is teljes körűen megújult, így azok is a tábor vendégeinek rendelkezésére állnak. A munkálatok során megtörtént a nyílászárók és a tetőhéjezat cseréje, a belső terek korszerűsítése, valamint új térburkolatok kialakítása. A beruházásnak köszönhetően a népszerű úgynevezett bakancsos házak befogadó képessége 12 főről 20 főre bővült. A korszerűsítés révén a tábor még alkalmasabbá vált a nagyobb létszámú ifjúsági csoportok fogadására, amelyek továbbra is a létesítmény elsődleges célcsoportját jelentik. A fűthető szálláshelyeknek köszönhetően az év hűvösebb időszakaiban is biztosított a komfortos elhelyezés gyermekes családok, kisebb táborok, erdélyi iskolák és ifjúsági közösségek számára. A szabad kapacitás függvényében a tábor turistákat és aktív természetjárókat is fogad. A beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a várajai ifjúsági tábor még magasabb színvonalon szolgálja a természetközeli kikapcsolódást, a közösségi élményeket és a térség turisztikai vonzerejének erősítését. A Szekszárdi Vosinszky-Bor Múzeum idén is csatlakozott a Múzeumok őszi fesztiváljához. A programokból a dízelítőt Ódor János múzeumigazgató.
10: Szekszárdi Vosinszky-Bor Múzeum idén is csatlakozott a Múzeumok őszi fesztiváljának a programsorozatába, amely 2020. szeptember 28 és november 15 között zajlik országszerte. Mi összességében 8 programot állítottunk ebbe a programsorozatba, amelyből az első szeptember 29-én kedden 15 órás kezdettel indul meg egy múzeumi őszbúcsúztató keretében egy városi irodalmi sétát tettünk. Szekszárd belvárosába, Tolna megyei írók műveiből hangzanak el részletek a hozzájuk kapcsolódó helyszíneken. Ezt a sétát Lovas Csilla filmmuzeológus vezeti, Rubányait a múzeumpedagógus előadó művész pedig szövegeket fog felolvasni, és ennek a sétának a legvégén Babismány emlékházba Mihály napi kocintást is tervezünk. Tartsanak velünk! Október 9-én Holtalenre emlékezünk egy irodalomházban, Mészöly Miklós emlékházban, felolvasás és beszélgetés keretében. Október 27-én Légy te is a Gement őrzője címmel kézműves foglalkozást tervezünk a múzeumunknak a főépületébe. Október 28-án családi mesedélelőttöt tartunk a Babics Mihály emlékházban, Lázár Ervin meséjén alapuló játékos foglalkozással, ennek a címe a Zöld Lifit. Október 30-án Fit Múzeum program sorozatban 20 drát táncoljunk együtt a Vármegye házán, néptánc lépések tanulása és mozgásos játék fog történni. November 2-án Janikovszky Évára emlékezünk, a lemez két oldala címmel zenés felolvasás tervezünk Babics Mihály emlékházba. November 13-án a pedagógus napjahoz kapcsolódóan Szilágyi Zsófi iskolatáska című könyvének tartjuk meg a bemutatóját. Károlyi Csaba beszélget a szerzővel, múzeumunknak a főépületébe. Az utolsó program ebben a MÖFÖS sorozatban a hozzáférhető múzeum alcímben az utazó múzeum, kihelyezett mesefoglalkozások a megye óvodáiba igény szerint. Tehát nagy szeretettel várjuk Önöket a Babics házba, a Mészöly Miklós emlékházba, a Vosinszky-Bor Múzeum vármegyeházi kiállításban, illetve a főépületünkben.
8: Az E.ON dél-dunántúli áramhálózati ZRT földkábel kiépítését végzi a Hosszúvölgy és a Diófa utca csatlakozásánál, tudtuk meg Szekszárdváros oldaláról. A munkálatok az úttest teljes szélességű átvágásával járnak, ezért az érintett útszakaszon 2026. szeptember 25 és október 9 között forgalomkorlátozásra kell számítani. Ebben az időszakban zsákutcás forgalmi rend lesz érvényben. Kerülő útként a Hosszúvölgy utcával párhuzamos Kerékhegy utca vehető igénybe. Kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel a kihelyezett jelzésnek megfelelően közlekedjenek. Az E.ON köszöni a lakosok türelmét és megértését. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Tolna vármegyei Adó és Vámigazgatóságának Bonyhádi kirendeltségén, valamint a Bonyhádi kormányhivatalban a Szabadságtér egy szám alatt szeptember 28-án hétfőn technikai okok miatt az ügyfélfogadás szünetel. Ezen a napon Tolna vármegye további kormányablakai és adóhivatalai készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére. 40 év fazekasság, 40 év kerámia díj a szekszárdi borvidékről. Rács Róbert fazekasmester, népi iparművész, keramikus 40 éves jubileumi kiállítása még október 10-éig látható a Babics Mihály Kulturális Központban az intézmény nyitvatartási idejében. Rács Róbert szeretett mesterségét 1986 óta idén 40 esztendeje folytatja. Szekszárdhoz, a borvidékhez való kötődése, a borászatokkal, borászokkal kialakult baráti kapcsolatok ösztönözték arra, hogy kerek évfordulós kiállítása anyagát a szekszárdi borvidék borászai részére az elmúlt években készített borverseny nagydíjak kerámiáiból válogassa. A kerámiák eklektikus stílusjegyeket hordoznak, leggyakrabban a sárközi díszítmények ötvöződnek kupának, serlegnek megfelelő padlóvázas formákkal. Rács Robertnek minden alkalommal öröm volt elkészíteni ezeket a tárgyakat, egyben megtiszteltetésnek is érezte a felkérést a feladatra. Hétfőn szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. A nyugati és az északnyugati tájakon élénk lehet a déli délkeleti szél. Reggelre helyenként ismét párásság, ködössé válik a levegő. Hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben kellemes időben lesz részünk, 22-26 fokos csúcsértékkel. Szekszárdon hétfőn a hajnali 8 fokot követően napközben 25 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
11: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Amcit FM 101.
0: 3 óra után is pörgetjük a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Köszi, hogy együtt rádiózunk, én Karakas Balázs vagyok. Alimers, Demi Lovato, ők jönnek a folytatásban egy jó pörgős kiválósággal. Ez már az áp!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

itt a Rádió Antrit, a Coldplay-jel most a következőkben, akik mindig egy picit különbözőbbek voltak a többi popcsapatnál, és talán pont ez hozta el a sikerüket. Én olvastam nemrég a most következőt, arról egy sztorit, amit nem tudtam. A Viva la Vida címe Frida Kahlo egyik festményéről származik. Chris Martin Mexikóban, Kahlo egykori otthonában, a Casalzulban látta meg a görög dinnyéket ábrázoló képen a Viva la Vida feliratot, és azonnal felírta magának címrutletként. Ez szól most.

0: Ez itt a Rádió Antrit. Bizonyám, hogy nálunk pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Hűvösek a reggelek, az szinte kétségtelen, viszont napközben még egészen jó idő lesz a következő jó néhány napban, úgyhogy bátran érdemes szabadtéri programokat szervezni. Ha van még egy beragadt szabadság, akkor azt is érdemes lehet kidurantani, hiszen akár a szabadtéri programok számára is tényleg kivételesen jó lesz majd az idő a következő héten, úgyhogy érdemes megmozdulni. Közben pedig diszkózunk, hiszen az Earth, Wind & Fire már felkészül, azonnal ők érkeznek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Kia Sport is 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
6: Egy délután tele élményekkel.
5: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
6: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
5: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkert Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: tar.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Hello, Karakas Balázs vagyok. Voltak azok az idők, amikor egy picit felszabadultabb volt az egész világ. Jobban odafigyelt mindenki a másikra, nem volt ott a social media, nem voltak olyan dolgok, amik elterelték a figyelmünket, és természetesen ott voltunk a jelenben. Az Earth, Wind & Fire dala pedig egy ilyen korszakot idéz meg. Ők zenélnek most!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ready, girl? Come on. Let's do this.

0: hallják bizony a Rádió Antrit. Vasárnap délután is a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Bízom benne, hogy mindenkinek jut elég ideje a pihenésre. Egy jó Shawn Mendes dal pedig majd sokat segíthet ehhez. 4 óra után ez a dal majdnem lemaradt a lemezéről állítólag. Egy szerzőpárossal, Teddy Gigerrel és Scott Harris-szel dolgozott rajta, és később elmesélte az egyik szerző, hogy az alapötletből 5 óra alatt megírták a dalt, de a produkció egészen sokáig nem akart összeállni. Már így a dolog úgy nézett, hogy nem is fog felkerülni az albumra, de végül az utolsó pillanatban befejezték, kis lemez lett belőle, és gyakorlatilag az album egyik legnagyobb slágere. Shawn Mendes, Treat You Better!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babics Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jayco.fx.hu oldalon vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: A katarendszerének kiterjesztését és átalakítását tervezi a Tisza párt. A belügyi dolgozókat segítő törvénycsomag készül. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a Tisza, jelentette be a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán szombaton. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Emellett kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. A miniszterelnök elmondta, olyan megoldáson dolgoznak, amely akár 100 000 vagy annál is több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium. A változtatások célja a belügyi ágazatban a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése. Erről a tárcavezető szombaton írt a Facebook oldalán. Posvai Gábor bejegyzése szerint az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései alapján összeállított javaslatcsomag egyik elemeként megemelnék a hivatásos állománnyal együtt dolgozó rendvédelmi igazgatási alkalmazottak alapszabadságát, valamint kiterjesztenék rájuk a betegszabadság után járó távolléti díjat. Hozzátette, ezzel csökkentenék a különböző állománycsoportok között méltatlanul kialakított különbségeket. Belső vizsgálatot kezdeményez a fővárosi Tisza frakció a MOL-Bubi 3.0 közbeszerzése és üzemeltetése kapcsán. Miután felmerült, hogy a nyertes cégnél a BKK egy korábbi munkatársa dolgozik, a karbantartást pedig az ő élettársának vállalata végzi. A Fidesz közben összeférhetetlenségre és silány minőségű kerékpárokra hivatkozva péntek reggel feljelentést tett az ügyben, mivel szerintük a BKK nem vizsgálhatja ki saját magát. A városvezetés egyelőre nem reagált a frakció kritikáira, míg a Podmaniszki mozgalom emlékeztetett, hogy korábban ők sem szavazták meg a közbeszerzési döntést. Felújítják és növelik a zöld felületet a West End felső tetőkertjében. A munkálatok során mintegy 1000 négyzetméternyi burkolt felületet bontanak vissza a növények javára. A munkálatok 2026. augusztusának második felében indultak és várhatóan december végéig tartanak. A beruházás célja a tetőkert mikroklímájának javítása, a nyári hőterhelés csökkentése, valamint a csapadék vízhelyben tartása. A jelenlegi burkolt és alacsonyabb ökológiai értékű felületek egy részét évelő és cserjeágyások, valamint mélegelő jellegű gyepek váltják fel.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Hello, Karakas Balázs vagyok, 4 óra után is pörgetjük a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Egy jó Shawn Mendes dallal indítunk, ez már a Treat You Better.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

Ez a Rádió Antré, Tama kedvenceivel és persze a tegnap slágereivel. Egy kis 2000-es évek nosztalgia. Én nagyon szerettem azt az időszakot, hiszen az akkor működő közösségi oldalak például még, hát igazából arról szóltak, amire kilettek ezek találva. Azokkal az emberekkel tartottunk kapcsolatot, akik valójában ott voltak az offline életünkben is. Nem chatbotokkal, és persze nem mindenféle hülye reklám jött velünk szembe. Anastasia pedig ezt az időszakot idézi meg. One day in your life.

0: Köszönöm, hogy a hétvégét is együtt töltjük a Rádió Antriton pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Egy jó Nickelback dal a folytatásban, méghozzá az, amiről Chad Kroeger azt mondta, hogy a világ különböző részein látott konfliktusok és válságok hatottak rájuk, és azt nem akarták figyelmen kívül hagyni, így végül egy dalban reagáltak rá, de persze azt sem akarták, hogy nagyon sötét legyen ez a dal, úgyhogy a központi gondolat az volt, hogy a problémákkal könnyebb szembenézni, ha az emberek összefognak. Ebben pedig van valami. Nickelback, When We Stand Together, azonnal!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
5: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Hamarosan hozom majd a programajánlatokat is, de még előtte egy jó Nickelback dallal indítjuk a zenefolyamot. When We Stand Together!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez

0: Rádió Antrit, mi játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, és mi mondjuk a legizgalmasabb program lehetőségeket is. Ugyanis Janklovics Péter a Bér kötelez, az Élet máshogy van című előadására várnak minket szeptember 28-án a Babits Mihály Kulturális Központba. Ezen túlmenőleg lesznek európai madár megfigyelő napok, tüskei madár várta Dombóváron október 3-án. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országos programsorozatának ez a Tolna vármegyei helyszíne. A tüskei madár vártán 9 órától madárbefogadást és madárgyűrűzési bemutatót is tartanak. Mi pedig friss híreket mondunk 5 órától, utána pedig Jason Derulo érkezik hozzánk, az amerikai szupersztártól pedig a One to One for All.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automata váltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Haló!
7: Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókárfelvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
10: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Testületi tagokat keresnek a Szent István vidékfejlesztési programba. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. Október 10-én lesz a kék túrázás napja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 23-tól lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program fejlesztési testületeibe. Ezekbe olyan helyben aktív szereplők pályázatát várják, akik a testületek tagjaként segítenének a helyi fejlesztési tervek kialakításában. A Szent István program célja, hogy olyan hosszú távú fejlesztési modellt alakítson ki, ami aktívan bevonja a helyben élő polgárokat és közösségeket. A kormány a program kísérleti szakaszában 10 településből álló mikrotérséget alakított ki, amelyeknek 1-1 millió milliárd forintos fejlesztési keretet biztosít. Az ebből megvalósítandó beruházások terveit dolgozzák ki a fejlesztési testületek, a projektekről pedig végül a helyben élő lakosok döntenek. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Október 10-én 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját, amelynek célja, hogy egyetlen nap alatt a résztvevők bejárják a teljes több mint 2600 km hosszú kék túraútvonalát. A program során 143 szakaszon indulnak séták, lefedve az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A szakaszok többségén tapasztalt vezetők kísérik a csoportokat, de önállóan teljesíthető szakaszokra is lehet jelentkezni kezdő és tapasztalt túrázóknak egyaránt. A legnépszerűbb szakaszokon, a Budapest közelieken vagy néhány Balaton felvidékén már betelt az 50 fős keret, az alföldi szakaszra azonban még várják a jelentkezőket. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Október 1-e és 4-e között rendezik meg a 31. alkalommal jelentkező Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, ezúttal új helyszínen a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A fesztivál középpontjában idén a német nyelvű irodalom áll. A fesztivál díszvendégírója Kalm Tobin ír, író, költő és drámaíró, aki a Budapest nagydíjat is átveheti. A programban író-olvasó találkozók, kreatív workshopok, valamint családi programok is szerepelnek.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Keddre is száraz időig érkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
4: 5 óra után is velünk vannak a jó zenék. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Jason Derulo, aki számtalanszor járt már Magyarországon is, most itt a rádióban is jó sót csinál. Jön a One to One Three.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

a Rádió Antrit. Ezek a ma kedvencei és a tegnap slágerei vasárnap délután, remélem a lazítás kellős közepén. És kell iszre egy kis nosztalgia a 2000-es évek csillogós fénykorából. A dal lényegét ő maga úgy foglalta össze, hogy ez egy történet egy férfiről, aki rosszul bánt vele, de ő már tanult belőle, vagyis a könnyed hangzás mögött azért ott van egy ilyen tudatosság, a másodszor nem verszát történet. Kell iszre a Trick Me?

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antrit egész hétvégén a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Sokat beszélgettünk arról, hogy így egyre problémásabb a gyerekek és a fiatalok olvasási meg írási készsége. Ennek javítására indít egy új programot az Európai Bizottság. Iskolákat, könyvtárakat, kulturális szervezeteket, tanárokat, szülőket és diákokat képviselő szervezeteket fognak össze. A keretében a szakemberek tapasztalatokat és fejlesztési módszereket osztanak meg egymással, összedugják a buksijukat, hogy is lehetne ezt a problémakört orvosolni. És hát bízunk benne, hogy lesz eredménye. De annak biztos, hogy volt eredménye, amikor Michael Gray piacra dobta ezt a dalt, hiszen ott volt a sikerlisták élén. Azonnal jön a The Weeknd!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztár vendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy jó börgős dallal csapunk oda a vasárnap délutánnak. Halloween Karakas Balázs vagyok. Michael Gray ezen felvétele a 2000-es években ott kellett, hogy legyen minden péntek esti házi buliban. Ez a The Weeknd!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: your love.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Köszönöm szépen, hogy együtt töltjük a hétvégét, ez a Rádió Antrit. De mivel nem sokára este a 6 óra, én ezzel megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszás figyelmet. Találkozunk jövő héten, amikor érkezem majd szombaton, téli 12 órától. Karakas Balázs kicsekkol, csodás vasárnap estét kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Omuda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda.jekofx.hu oldalon vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időt pontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Az MVM felkészült a fűtési szezonra. Több mint 400 jelölt közül választják ki az új tankerületi igazgatókat. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, közölte a társaság szombaton az MT-vel. A folyamatos feltöltésnek köszönhetően a tárolókban lévő több mint 4 milliárd köbméter földgáz már most garantálja a lakosság téli ellátását, miközben a Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű blokkjai is üzembiztosan állnak rendelkezésre. A csoport emellett idén is több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások bővítésére és az elosztó rendszerek korszerűsítésére, miközben földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerét is megújítja a gyorsabb ügyintézés érdekében. Megválasztották a képviselők az új fővárosi közfejlesztések tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált három tagját. Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gál Józsefet, a Podmanicki mozgalom frakció vezetőjét. A testület nem támogatta a másik két jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepesfalvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetőjének taggá választását. Mind a 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére pályázatot írtak ki, a szeptember 20-i határidőig pedig összesen 567 pályázat érkezett be, derül ki a Klebersberg központ közleményéből. A leadott pályázatok érvényességi ellenőrzése szombaton zárult, ezzel együtt pedig megkezdődött a 407 érvényes pályázat értékelése. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. Az már augusztusban kiderült, hogy csökkentik a tankerületi igazgató kinevezésének követelményeit. Azt viszont, hogy az összes tankerület élére új vezetőt keresnek, csak szeptember 11-én jelentette be a Tisza. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Több mint 4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztették a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezetét. Megújult az intézmény nagykanizsai épület együttese és befejeződött az egyik veszprémi labor energetikai korszerűsítése is. A projekt során több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Emellett mesterséges intelligenciával támogatott elemzőrendszert alakítottak ki, amely a hallgatók előrehaladásának követését, a lemorzsolódási kockázatok korábbi felismerését és az adatalapú oktatási döntéseket segítheti.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Keddre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyú a felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom. Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
0: Ennyi volt a reklám. Miért hallgatna Budapesti Rádiót?
4: Ha van Szekszárd is.
0: Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárdi Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom,

0: szerelem, a szerelem, a szerelem. Sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallatok.
1: Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forintért. Vagy 0% THM-mel. Vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Otthon.
4: Otthon.
5: A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Nyilvános WC-ben is terítette a kábítószert egy józsefvárosi díler. A közösség erejéről beszélt Magyar Péter szolnokon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános vécékben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis N-etilpentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelmű. Igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükség esetén éjszaka is elvégeznék. A program sikeressége esetén a kormány további területekre is kiterjeszteni a fejlesztéseket. Október 2-a és 4-e között immár negyedik alkalommal rendezik meg a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt a Bálnában. A kortárs képzőművészet továbbra is a rendezvény középpontjában áll, azonban az idei esemény újdonsága, hogy a dizájn, a divat és az ékszerművészet is önálló résszel kapcsolódik be a programba. Az esemény idén is több ezer műtárgyal, közel 40 galériával, fiatal alkotókkal és izgalmas kísérő programokkal várja a közönséget.
1: Rádió Andrit időjárás.
7: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Keddre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyú a felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 105.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
3: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
0: Ennyi volt a reklám. Hoppá. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap sláger.

legizgalmasabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Omuda és Jéko. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jéko automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omudajekofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szexárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna vármegyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna vármegyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Testületi tagokat keresnek a Szent István vidékfejlesztési programba. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. Október 10-én lesz a kék túrázás napja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 23-tól lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program fejlesztési testületeibe. Ezekbe olyan helyben aktív szereplők pályázatát várják, akik a testületek tagjaként segítenének a helyi fejlesztési tervek kialakításában. A Szent István program célja, hogy olyan hosszú távú fejlesztési modellt alakítson ki, ami aktívan bevonja a helyben élő polgárokat és közösségeket. A kormány a program kísérleti szakaszában 10 településből álló mikrotérséget alakított ki, amelyeknek 1-1 millió forintos fejlesztési keretet biztosít. Az ebből megvalósítandó beruházások terveit dolgozzák ki a fejlesztési testületek, a projektekről pedig végül a helyben élő lakosok döntenek. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Október 10-én 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját, amelynek célja, hogy egyetlen nap alatt a résztvevők bejárják a teljes több mint 2600 km hosszú kék túraútvonalát. A program során 143 szakaszon indulnak séták, lefedve az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A szakaszok többségén tapasztalt vezetők kísérik a csoportokat, de önállóan teljesíthető szakaszokra is lehet jelentkezni kezdő és tapasztalt túrázóknak egyaránt. A legnépszerűbb szakaszokon, a Budapest közelieken vagy néhány Balaton felvidékén már betelt az 50 fős keret, az alföldi szakaszra azonban még várják a jelentkezőket. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Október 1-e és 4-e között rendezik meg a 31. alkalommal jelentkező Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, ezúttal új helyszínen a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A fesztivál középpontjában idén a német nyelvű irodalom áll. A fesztivál díszvendégírója Kalm Tobin ír, író, költő és drámaíró, aki a Budapest nagydíjat is átveheti. A programban író-olvasó találkozók, kreatív workshopok, valamint családi programok is szerepelnek.
1: Rádió Antrit időjárás.
5: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Keddre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

meghallgatni Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az MVM felkészült a fűtési szezonra. Több mint 400 jelölt közül választják ki az új tankerületi igazgatókat. Hétfőtől a Kossuth téren tartanak fórumot a kis benzinkutasok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az MVM csoport felkészülten várja a 2026-27-es fűtési szezont. A téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, közölte a társaság szombaton az MT-vel. A folyamatos feltöltésnek köszönhetően a tárolókban lévő több mint 4 milliárd köbméter földgáz már most garantálja a lakosság téli ellátását, miközben a Paksi atomerőmű és a Mátrai erőmű blokkjai is üzembiztosan állnak rendelkezésre. A csoport emellett idén is több milliárd forintot fordít a hálózati kapacitások bővítésére és az elosztó rendszerek korszerűsítésére, miközben földgáz ügyfélkiszolgálási rendszerét is megújítja a gyorsabb ügyintézés érdekében. Megválasztották a képviselők az új fővárosi közfejlesztések tanácsának a fővárosi önkormányzat által delegált három tagját. Baranyi Krisztinát, a 9. kerület polgármesterét, Bovier Györgyöt, a Tisza, valamint Gál Józsefet, a Podmanicki mozgalom frakció vezetőjét. A testület nem támogatta a másik két jelölt, a DK-s Szaniszló Sándor és Szepes Falvi Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetőjének taggá választását. Mind a 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére pályázatot írtak ki. A szeptember 20-i határidőig pedig összesen 567 pályázat érkezett be, derül ki a Klebersberg központ közleményéből. A leadott pályázatok érvényességi ellenőrzése szombaton zárult, ezzel együtt pedig megkezdődött a 407 érvényes pályázat értékelése. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. Az már augusztusban kiderült, hogy csökkentik a tankerületi igazgató kinevezésének követelményeit. Azt viszont, hogy az összes tankerület élére új vezetőt keresnek, csak szeptember 11-én jelentette be a Tisza. Mintegy 1000 kis- és középvállalkozások által működtetett benzinkút kerülhet csőd közeli helyzetbe, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja egy interjúban azt mondta, a KKV-szektor hétfőtől 4 napos fórumot tart a Kossuth téren, hogy felhívja a figyelmet gazdasági problémáira. A szervezet nem tiltakozó akcióként, hanem párbeszédet kezdeményező demonstrációként hirdette meg az eseményt. A résztvevők az adminisztrációs és adóterhek csökkentését, jobb beruházási lehetőségeket és a foglalkoztatási költségek mérséklését sürgetik. Több mint 4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztették a Pannon Egyetem oktatási, digitális és infrastruktúrális környezetét. Megújult az intézmény nagykanizsai épület együttese és befejeződött az egyik veszprémi labor energetikai korszerűsítése is. A projekt során több mint 1200 digitális eszközt szereztek be. Emellett mesterséges intelligenciával támogatott elemzőrendszert alakítottak ki, amely a hallgatók előrehaladásának követését, a lemorzsolódási kockázatok korábbi felismerését és az adatalapú oktatási döntéseket segítheti.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz időig érkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: megszárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Nyilvános WC-ben is terítette a kábítószert egy józsefvárosi díler. A közösség erejéről beszélt Magyar Péter szolnokon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános vécékben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis N-etilpentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelmű. Igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükség esetén éjszaka is elvégeznék. A program sikeressége esetén a kormány további területekre is kiterjeszteni a fejlesztéseket. Október 2-a és 4-e közötti már negyedik alkalommal rendezik meg a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt a Bálnában. A kortárs képzőművészet továbbra is a rendezvény középpontjában áll, azonban az idei esemény újdonsága, hogy a dizájn, a divat és az ékszerművészet is önálló résszel kapcsolódik be a programba. Az esemény idén is több ezer műtárgyal, közel 40 galériával, fiatal alkotókkal és izgalmas kísérő programokkal várja a közönséget.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

hallgatod a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pénz, pén

0: de szeretem pénzt.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Szexárdi Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Testületi tagokat keresnek a Szent István vidék fejlesztési programba. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasút fejlesztési tervbe. Október 10-én lesz a kék túrázás napja. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szeptember 23-tól lehet jelentkezni a Szent István vidékfejlesztési program fejlesztési testületeibe. Ezekbe olyan helyben aktív szereplők pályázatát várják, akik a testületek tagjaként segítenének a helyi fejlesztési tervek kialakításában. A Szent István program célja, hogy olyan hosszú távú fejlesztési modellt alakítson ki, ami aktívan bevonja a helyben élő polgárokat és közösségeket. A kormány a program kísérleti szakaszában 10 településből álló mikrotérséget alakított ki, amelyeknek 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet biztosít. Az ebből megvalósítandó beruházások terveit dolgozzák ki a fejlesztési testületek, a projektekről pedig végül a helyben élő lakosok döntenek. A szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasút fejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán szombaton Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Október 10-én 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját, amelynek célja, hogy egyetlen nap alatt a résztvevők bejárják a teljes több mint 2600 km hosszú kék túraútvonalát. A program során 143 szakaszon indulnak séták, lefedve az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A szakaszok többségén tapasztalt vezetők kísérik a csoportokat, de önállóan teljesíthető szakaszokra is lehet jelentkezni, kezdő és tapasztalt túrázóknak egyaránt. A legnépszerűbb szakaszokon, a Budapest közelieken vagy néhány Balaton felvidékén már betelt az 50 fős keret, az alföldi szakaszra azonban még várják a jelentkezőket. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Október 1-e és 4-e között rendezik meg a 31. alkalommal jelentkező Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, ezúttal új helyszínen a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A fesztivál középpontjában idén a német nyelvű irodalom áll. A fesztivál díszvendégírója Kalm Tobin író, költő és drámaíró, aki a Budapest nagydíjat is átveheti. A programban író-olvasó találkozók, kreatív workshopok, valamint családi programok is szerepelnek.
0: Rádió Andrit időjárás.
1: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: felállni.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
2: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

esti rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: meghallgatni a Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: This will be the day that you will hear me say.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kerül.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.